Giacchino Rossini Telvilmos című operájának nyitányát hallottuk. Most Benjamin Engeli szólójával következik Rachmaninov, mondjuk így zongora versenye, a Rapszódia egy Paganini témára. Ez a mű 24 variációból áll, és ez volt a zeneszerző utolsó mű, amelyet zongorára és zenekarra komponált.

Rapszódia egy Paganini témára. Sergei Rachmaninov szép művét Benjamin Engeli és a svájci ifjúsági zenekar játszotta. Paganini 24. kapricsójának témája arra született, hogy változatok alapjául szolgáljon, ezt Brahms is felismert egyébként. A G-moll szonáta Annan tétele következik most.

Rachmaninov G-moll szonátájának Andante tételét Camille Tevos szólójával hallottuk. A Zürichi Tonhalléban 2025 novemberében ezután Richard Strauss szimfonikus költeménye hangzott el, a Don Juan. Ezt a témát számos kiváló zeneszerző feldolgozta Strauss előtt és után is.

Ria Strauss Don Juan szimfonikus költeményét játszotta a svájci ifjúsági zenekar, vezényelt Johannes Schläfli. Most a Till Eulenspiegel vidám csínyei szimfonikus költemény következik. A 30 esztendő Strauss ezzel a remek művel irányította magára az akkori közvélemény figyelmét.

Ria Strauss Still Island Spiegel vidám csinjei szimfonikus költeményét hallottuk a svájci ifjúsági zenekar előadásában, vezényelt Johannes Schläfli. A népszerű zeneművet egy zenetudós így jellemezte: a zene legdicsőbb kacaja, a legféktelenebb humor csengése, bongása. A ráadás a rózsalovak keringője volt.

Richard Strauss rózsalovak szittjének keringőjét játszotta a svájci ifjúsági zenekar. Hugo von Hofmannsthal a szövegíró, Richard Strauss egyik legjobb barátja volt. Nagyon sokat dolgoztak együtt, és a legmaradandóbb sikerpont a rózsalovaggal érték el. Most Schubert, a hajós című dalát hallgatjuk meg.

Franz Schubert a Hajós című dalát James Newby és Joseph Middleton szólaltatta meg. Brahms álmokvártettje következik. A komponista fiatalon ismerkedett meg Reményi Edével, és a kísérője lett. Hangverseny körútra is indultak. A kvartettet egyébként az Armida vonós négyes játsza.

Johannes Brahms álmokvartettjét az Armida vonós négyes tagjai játszották. A zeneszerző megismerkedett reményén kívül Joachim Józseffel is, aki egy Liszt Ferencnek írt ajánló levéllel látta el a fiatal embert. Kedves hallgatóink, 4 óra van, ha az álom elkerüli önöket, kérem hallgassák továbbra is a Notturnót.

Ki ismeri Boris Mikolajovics Ljatosinszki nevét? Az 1895-ben született komponista, a 20. századi ukrán zene fontos alakja volt. Kijevben élt és tanított, jelentős hatással volt az ukrán zeneszerző generációkra. Azt olvastam, hogy kompozíció stílusát a késő romantika, a modernizmus és az expresszionizmus határozta meg. Gyakran használt sűrű drámai hangszerelést és erőteljes harmóniákat. A Grazsina című szimfonikus költeménye egy korai jelentős zenekari műve, a cím Adam Mickiewicz lengyel költő epikus elbeszélésére utal.

Boris Mikolajovics Liatosinszkij Grazsina szimfonikus költeményét játszotta az ukrán ifjúsági szimfonikus zenekar. Ez a mű programzenei jellegű, tehát egy irodalmi történetet követ zenei eszközökkel, igen sötét drámai hangulatot és hősi konfliktust ábrázol. Britten villanások dalciklusa következik.

Britten dalciklusa hangzott el Villanások Rembo verseire, Opus 18. Julia Ducher énekelt, a Davoszi Fesztivál együttesét Halli Hyun Cho vezényelte. Most Liszt Ferenc egyik legjobb

Liszt Ferenc Ezdur zongora versenyét Anton Gerzenberg és a Zürichi Tonhalle zenekara szólaltatta meg Madaras Gergely vezényletével. A mű, akárcsak Liszt életkori nagy ciklikus művei, például a Hámon szonáta, a koncepció egységének szándékával íródott. Judith Ver kamarazenéje következik, a Dudás vonós trió.

Judith Weir a Dudás vonós trióját, a Nanos trió adta elő. Az 1954-es születésű komponista hölgy híres színházi emberekkel dolgozott együtt, olyanokkal, mint Peter Schaeffer. Jesse Norman mutatta be egyébként az egyik dalciklusát a Metropolitanben. Carl Philipp Emanuel Bach Ámol szonátája következik.

Carl Philipp Emanuel Bach álmosszonátáját Pavel Kolesnikov játszotta. Philipp Emanuel Bach Weimarban született, Hamburgban halt meg, hamburgi Bachként emlegeti az utókor. Henri Dutilleux kompozíciója következik, korál, kadencia és fugátó, a harsona és a zongora hangja szól.

Korál, kadencia és fugátó. Henri Dutty zeneművét Sophie Bright és François Kilian adta elő. 97 éves korában halt meg Dutilleux, aki Messiaen és Boulez mellett a kortárs francia zene kiemelkedő egyéniségének számít. Franz Schubert éjdalával folytatjuk a zenélést.

Franz Schubert éji dalát Ilker Arkajürek és Simon Lipper szólaltatta meg. Leos Janácsek fáradhatatlan ember volt, aki a semmiből vívta ki művészi pozícióját és képzettségét. A Mese című kompozíciója következik a Notturnóban, most már így hajnaltájt.

Leos Janácsek mese című zeneművét Samuel Niederhauser és Shi Yu Tang szólaltatta meg. Befejezésül Bach ámmol hegedű versenye szól, majd az Ezdur preludium és fuga Ward Single átdolgozásában. Én pedig megköszönöm, hogy velünk tartottak. Búcsúzik önöktől Katona Márta, Pap Sándor és Németh Attila. A viszonthallásra.

0: A Nocturno műsorát a mediaclick.hu oldalon újra meghallgathatják.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. Hat óra. Híreink következnek.
2: Jó reggelt kívánok! A hírszerkesztő Poyák Adrien vagyok. Jövő szombaton tartja alakuló ülését az országgyűlés. A választáson három párt szerzett mandátumot, a Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője lesz az új országgyűlésben. A héten véglegessé vált a leendő Tisza kormány névsora is. A miniszterelnöki eskütétel után elhangzik a himnusz, a székely és az európai himnusz is. Az eseményt kivetítőkön közvetítik a Kossuth téren, ahol délután rendszerváltó ünnepet tartanak. A zászlófelvonás után Magyar Péter szól majd a megjelentekhez. A gazdasági növekedés beindítása a működő Magyarország felépítésének egyik legfontosabb pillére, jelentette ki a Tisza kormány leendő gazdasági és energetikai minisztere. Kapitány István a Facebook oldalán közzétett videóban közölte, kiemelten foglalkoznak a korrupció kérdésével és a hazai kis- és középvállalkozásokat segítő új gazdaságfejlesztési eszközöket alakítanak ki. Hangsúlyozta, hamarosan érezhető lesz az új irány, ami egy modern, fejlődőképes és válságálló gazdasághoz vezet. A magyar kormány nem hajtja végre az Európai Unió bíróságának a magyar gyermekvédelmi törvényre vonatkozó ítéletét. Ez áll a még hivatalban lévő miniszterelnök Sulyog Tamás államfőnek írt levelében. Orbán Viktor a döntést politikai, jogi és alkotmányos aggályokkal indokolta. Az uniós bíróság ítélete szerint a pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorúbb fellépésről, valamint a gyermekek védelméről szóló törvény sérti Magyarország uniós tagságából eredő kötelezettségeit. A filmvilág után a múzeumi és a színházi szakma is reformokat sürget az új kormánynál. A múzeumi dolgozók javaslatcsomagot fogalmaztak meg, amelyben intézményi önállóságot és kiszámítható bérrendezést sürgetnek. A Független Előadó Művészeti Szövetség pedig a színházi szakma átalakítását kezdeményezi. Újabb Vasvármegyei település lehet érintett az aszbeszt botrányban. Táplán Szentkereszten is felmerült, hogy szennyezett kőzúzalékot használtak több útnál is. Az önkormányzat vizsgálatot kezdeményezett, a leköszönő és az alakuló új kormány országos felmérést és gyorsított kárelhárítást rendelt el. Eddig ezen kívül még három település, Szombathely, Bozsok és Kőszeg érintett az ügyben. A szennyezett kőzúzalék Ausztriából érkezett. A szlovák kormányfő azt ígérte az ukrán elnöknek, hogy támogatni fogja Ukrajna uniós csatlakozását. Ezt Volodymyr Zelenszkij közölte azután, hogy telefonon beszélt Robert Ficóval. A szlovák miniszterelnök hangsúlyozta, hogy az ukránok jóváhagyása nélkül semmiféle békemegállapodást nem lehet kötni Oroszországgal. A két vezető kölcsönös látogatásra invitálta egymást Kijevbe, illetve Pozsonyba. Egy egykori illegális bevándorlót nevezett ki püspöknek 14. Leó pápa az Egyesült Államokban, Nyugat-Virginiában. A szalvadori származású férfi eddig segédpüspök volt Washingtonban. 1990-ben 20 éves korában illegálisan érkezett az Egyesült Államokba. A katolikus egyházfő korábban bírálta Donald Trumpot a bevándorlókhoz való hozzáállása miatt. Zavartalan napsütésre számíthatunk, eső továbbra sem várható. A szél a nyugati tájakon megélénkül, néhol erős lökések kísérik. A hőmérséklet napközben 20-25, késő este 10 és 17 fok között alakul. 6 óra 4 perc.
1: Híreket hallottak. Hangfogó.
3: Jó reggelt kívánok! A szerkesztő Csík Gabriella nevében is szeretettel köszöntöm a Bartók Rádió hallgatóit, Tóth Endre vagyok. Május 3-a van, vasárnap, azaz május első vasárnapja, vagyis anyák napja. Sok szeretettel köszöntjük az édesanyákat, nagymamákat, dédmamákat, én megkülönböztetett szeretettel a saját édesanyámat, és remélem, hogy neki, illetve nekik is kedve, kedvük telik majd a mai műsor zenéjében, hiszen a baroktól a 20. századig ma is változatos a zenei kínálat. Lemez újdonságaink között például megtalálhatók Leclerc hegedű versenyei, Adrian Butterfield és a London Handel Players előadásában, Haydn szimfóniái a bázeli kamarazenekarral, Mendelssohn vonós négyesei a spanyol nagybőgős Uxía Martínez Botana átiratában. Továbbá Ravel műveket is hallgathatunk a Christian Macellaru vezette francia nemzeti zenekarral. És végül, de nem utolsó sorban, itt van velünk Jonas Kaufmann és Helmut Deutsch dallemeze is, rajta Schumann líddjeivel. Még mielőtt zenélnénk, ma is hadd olvassak fel egy egyperces novellát Örkény Istvántól, egy olyat, amelyről az jut az eszembe, hogy tulajdonképpen minden nézőpont kérdése, és hogy hálásnak kell lennünk mindazért, amink van, és nem mindig félig üresnek látni azt a bizonyos poharat, hanem félig telinek. Örkény István, gondolatok a pincében. A labda egy betört ablakon keresztül leesett az alaksori folyosóra. Az egyik gyerek, a házmesterék 14 éves kislánya lebicegett érte. Szegénykének a villamos levágta a fél lábát, s boldog volt, ha labdát szedhetett a többieknek. Az alaksorban fél homály terjengett, de azért feltűnt neki, hogy egy sarokban megmozdult valami. Cicus, szólt oda a falábú házmester kislány. Hát te hogy kerülsz ide, kis cicám? Fölkapta a labdát, s ahogy csak tudott, elsietett vele. Az öreg, csúnya és rosszagú patkány, őt nézték cicának, meghökkent. Így még nem beszélt vele senki. Eddig csak utálták, szénnel haigálták, vagy rémülten elmenekültek előle. Most jutott eszébe először, hogy milyen más lett volna minden, ha történetesen cicának születik. Sőt, mert ilyen telhetetlenek vagyunk, mindjárt tovább szőtte ábrándjait. Hát még ha falábú házmester kislánynak születik. De ez már túlságosan szép volt, ezt már el sem tudta képzelni. Az első zenénk Leopold Kozeluch G-moll szimfóniája lesz. A London Mozart Players zenekarát Matthias Bamert vezényli.

Matthias Bámert dirigálta a London Mozart Players zenekarát, Leopold Kozeluch G-moll szimfóniáját adták elő. Bár 100 országban született és igazán jól sosem tanult meg magyarul, mégis magyarnak vallotta magát a Zeneakadémia első tanári karának zeneszerzés professzora, a német komponista Robert Folkman, avagy magyarosan Folkman Robert. Most Opus 17-es Dalos könyv című zongora darabját adja elő Prunyi Ilona.

Folkman Róbert Opus 17-es dalos könyv című művét Prunyi Ilona zongorázta. Jean-Marie Leclerc Opus 7 numeró 6-os A-dur hegedű versenyével folytatjuk adásunkat, amely egyik lemezújdonságunkról származik. Ezen pedig több, összesen 4 Leclerc hegedű verseny csendül fel, Adrian Butterfield és a London Handel Players együttes előadásában.

Adrian Butterfield és a London Handel Players zenekara előadásában hallgattuk meg Jean-Marie Leclerc opusz 7, numeró 6-os A-dur hegedű versenyét. Hector Berlioz opusz 4-es koncertnyitánya következik, a Lír király. A Dresdai Staatskapelle együttesét Colin Davis vezényli.

0: Hector Berlioz Lír király koncertnyitánya hangzott el, Opus 4, a Dresdai Staatskapelle élén Sir Colin Davis állt.
1: Hangfogó.
0: Jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm azokat a hallgatóinkat is, akik csak mostanában kapcsolódtak be adásunkba. A mikrofonnál Tóth Endre. A Sony Classicalnál jelent meg Jonas Kaufmann egyik legutóbbi albuma, még szeptemberben, Robert Schumann dalaival, Helmut Deutsch zongora művész közreműködésével. Azért mondom, hogy az egyik legutóbbi, mert a legfrissebb épp pár hete látott napvilágot, és ennek bemutatóját hallhatta április 24-én a Műpa közönsége is, hiszen többek közt Erkel, Goldmark, Lehár és Kálmán részleteket énekelt Kaufmann, néhányat közülük magyar nyelven. No de visszatérve ehhez a szeptemberi lemezhez, melyen Schumann két dalciklusa, a Dichterliebe, azaz a költő szerelme, valamint a Kerner dalok sorozata található. Most az előbbit kezdjük el hallgatni, az Opus 48-as Dichterliebét Heinrich Heine verseire. Az első 8 dal következik, azaz a dalciklus fele, Jonas Kaufmann és Helmut Deutsch tolmácsolásában, a tételek pedig a következők. Im wunderschönen Monat Mai, azaz oly bűvös május este volt, aus meinen Tränen sprießen, bús könnyeimből támad, die Rose, die Lili, die Taube, die Sonne, a rózsa, a gerle, a nap meleg fénye, wenn ich in deine Augen sehe, szép szemed, hogyha láthatom, ich will meine Seele tauchen, a harmatot várja lelkem, im Rhein, im Heiligen Strome, a Rajnánál, ich grolle nicht, nem sújt a vád, valamint und wüsstens die Blumen, die Kleinen, ha tudná az illatos rózsa.

Robert Schumann Dichterliebe, azaz a költő szerelme című dalciklusának első felét, első 8 tételét hallgattuk meg Jonas Kaufmann és Helmut Deutsch tolmácsolásában. Az 1729-ben ezen a napon, május 3-án született Florian Leopold Gassmann, Antonio Salieri egyik tanára volt, és a Mozart előtti egyik legfontosabb operaszerző. Most azonban hangszeres muzsika következik tőle. B-dur divertimentójának jegyzékszáma 483. Lencsés Lajos játszik oboán, közreműködik a Szigeti Kvartett.

Lencsés Lajos obó a Művész és a Szigeti Kvartett előadásában hangzott el Florian Leopold Gassmann, B-dur divertimentója. Tavaly ünnepelhettük Maurice Ravel születésének 150. évfordulóját. A Naív lemez cég egy háromlemezes albumot adott ki, Ravel Paris 2025 címmel, a felvételen pedig Christian Macellaru vezényli a francia nemzeti zenekart. Most erről a kiadványról szól Maurice Ravel Couperin sírja című szvittje.

Maurice Ravel Couperin sírja című szvittjét a francia nemzeti zenekar adta elő, a karmester Christian Macellaro volt. Zeneszerzőnő rovatunkban ma egy 17. századi komponistával ismerkedhetünk meg. Francesca Campana itáliai spinét játékos volt, amellett, hogy komponált. Rómában született Andrea Campana lányaként. Giovan Carlo Rossi zeneszerző felesége lett, és ezáltal egyben a nála valamivel híresebb Luigi Rossi sógornője. 1629-ben Rómában publikálta Ária kötetét, ez lett Opus 1-es alkotása. Ebből következik most az E già rotto lo strale, a nyíl már eltörött című ária. A chilei svéd mezzoszoprán Luciana Mancini énekel, közre működik a L'Arpeggiata együttese Cristina Pluhar vezetésével.

E già rotto lo strale, a nyílmár eltörött. Francesca Campana opusz 1-es áriája csendült fel Luciana Mancini mezzoszoprán és a L'Arpeggiata régi zene együttes előadásában, melynek művészeti vezetője Christina Pluhar volt. Johann Sebastian Bach Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, bizony, bizony, mondom néktek, című kantátája a 86. sorban, mármint a BVV jegyzékben a 86-os számot viseli. 1724-ben hangzott fel először Lipcsében, a húsvét utáni 5. vasárnapon. A mű középpontjában Jézus ígérete áll, amit az atyától kérünk az ő nevében, megadatik. Ezt a nyitó tételben a basszus Vox Christiként szólaltatja meg. A kantát a szövegei zenéje ugyanakkor nem csak az ígéretet, hanem annak emberi megélését is vizsgálja. A második tétel az Ich will doch wohl Rosenbrechen, mégis rózsát akarok szedni, az öröm és szenvedés kettősségét idézi meg. A korálok, und was der ewig gütig Gott, és amit az örökké jóságos Isten megígért, valamint a záró Die Hoffnung wart der rechten Zeit, a remény kivárja a megfelelő időt, megerősítik a hitet az isteni ígéret beteljesülésében. A recitatívok és áriák sora, köztük a Gott macht es nicht gleich wie die Welt, Isten nem úgy cselekszik, mint a világ, és a Gott hilft gewiss, Isten bizonyosan segít, arra emlékeztetnek, hogy az isteni segítség gyakran nem azonnal érkezik, hanem türelmet kíván. Szólót énekel Arlene Auger, szoprán, Helen Watts, alt, Adalbert Krauss, tenor, valamint Walter Heldwein, basszus. A stuttgarti Gehinger Kantorái és a stuttgarti Bach Kollégium zenekara együtteseit Helmut Rilling vezényli.

Johann Sebastian Bach 86. kantátája hangzott el, a Várlich, Várlich, ich sage euch. Szólót énekelt Arlin Auger, Helen Watts, Adalbert Krauss és Walter Heldwein, a stuttgarti Gehinger Kantorait és a stuttgarti Bach kollégium zenekarát Helmut Rilling dirigálta. Most pedig Jonas Kaufmann és Helmut Deutsch Schumann lemezéről a költő szerelme dal ciklus második fele csendül fel. Das ist ein Flöten und Geigen, szól a fuvola és a hegedű, Hör ich das Liedchen klingen, hallom a kedves hangját, Ein Jüngling liebt ein Mädchen, egy ifjú járt a lányhoz, Am leuchtenden Sommermorgen, künn járok az árnyas kertben, Ich hab im Traum geweinet, ma álmaimban sírtam, Allnächtlich im Traume seh ich dich, ha ringat az álom, Aus alten Märchen winkt es, a lelkem édes vágyban, valamint Die alten bösen Lieder, ha kínoz régi dallam. Természetesen ezek műfordítások, amelyeket felolvastam magyarul. Jonas Kaufmann énekel, Helmut Deutsch zongorázik.

Jonas Kaufmann és Helmut Deutsch előadásában hallgattuk meg Robert Schumann Dichterliebe című Opus 48-as dalciklusának részleteit, egészen konkrétan a ciklus második felét, a 9-től a 16. dalig. A 2005-ben 103 éves korában elhunyt zeneszerző Takács Jenő műve következik, Amerikai rapszódia. Az ingolstadti Gregorián kamarazenekart Evan Alexis Christ vezényli.

Takács Jenő amerikai rapszódiája hangzott el. Az ingolstadti Gregorián kamarazenekart Evan Alexis Christ dirigálta. A 270 éve született Wolfgang Amadeus Mozart zenéje sem hiányozhat a mai hangfogóból. 191-es köhőszámú B-dur fagott versenyének szólóját Hara László játsza. A Magyar Állami Hangversenyzenekart Ferencsik János vezényli.

0: Elhangzott Wolfgang Amadeus Mozart B-dur fagott versenye, köhőszáma 191. A szólót Hara László játszotta, a Magyar Állami Hangversenyzenekart Ferencsik János vezényelte.
1: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Világhírű vendégművészek a MÁV Szimfonikus Zenekar új évadában. A 2026-27-es hangversenybérletek már elérhetők a mavzenekar.hu oldalon. Válogassanak gazdag kínálatunkból. Ünnepeljük együtt a klasszikus zene sokszínűségét május 10-én este 6 órakor az Open Day ingyenes koncerten a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében. Vezényel Farkas Róbert. Éljék át a zene örömét a MÁV szimfonikusokkal.
3: A Magyar Rádió Énekkarának 75. jubileuma alkalmából kamaraformációkban is bemutatkoznak a művészek. A műsorban 5 évszázad zenei örökségéből hallhat ízelítőt a közönség, a reneszánsz madrigáloktól egészen a kortárs alkotásokig. Várjuk Önt is a kamaraénekkoncertre május 5-én a Dohnányi Ernő Zenei Központban. mrme.jegy.hu
1: Reklámot hallottak. Hangfogó.
0: Jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm azokat a hallgatóinkat is, akik csak mostanában kapcsolódtak be adásunkba. A mikrofonnál Tóth Endre. A spanyol nagybőgős Uxía Martínez Botana Mendelssohn X-akták című lemezét vesszük elő. És hogy miért X-akták? Nem misztikumot, hanem a még fel nem fedezett lehetőségeket jelenti most ez. Uxía Martínez Botana arra utal vele, hogy a nagybőgő szerepének vannak rejtett dossziéi a kamarazenében. Olyan kifejezési formák és hangszínek, amelyeket eddig ritkán vagy egyáltalán nem hallhattunk. Ebben az értelemben a cím egyfajta zenei kutatásra hív. Mi történik, ha a megszokott vonós négyes felállást felborítjuk és új fényt vetünk Felix Mendelssohn ismert műveire? Az X tehát az ismeretlenre, a felfedezésre utal. Kedves koncertszervezők, ha élhetek egy szerény javaslattal, remélem hallgatják a Bartók Rádiót, és ezt a lemezanyagot lesz lehetőségünk koncerten is megismerni majd Budapesten. Most az Opus 81-es 4 darab vonós négyesre című műrészletei következnek. Először a numero 3-as Émol Capriccio, majd pedig a 4-es számú tétel, amely egy S-dur fúga. Szergej Osztrovszki és Alexander Kagan hegedül, Noémi Bialobroda brácsázik, Uxía Martínez Botana bőgőzik.

két tétel, a harmadik Capriccio, valamint a negyedik Fuga csendült fel Félix Mendelssohn Bartholdy opusz 81-es négy darab vonós négyesre című sorozatából. Sergei Ostrovszky és Alexander Kagan játszott hegedűn, Noémi Bialobroda brácsán, Uschia Martínez Botana bőgőn. Ottorino Respighi régi olasz táncok című sorozata következik, bár jobb lenne ezt antik áriák és táncoknak fordítani, hiszen az eredeti olasz cím erre utal, és több szvit is készült ezzel a címmel. Most a harmadik szvitet hallgatjuk meg a Szent Pál Kamara zenekar előadásában. A karmester Hugh Wolf.

A harmadik szvit csendült fel Ottorino Respighi régi olasz táncok című sorozatából. A Szentpál Kamarazenekar karmestere Hugh Wolf volt. Liszt Ferenc ádúr legendája következik, a két legenda közül ez az első. Assisi Szent Ferenc a madaraknak prédikál. Pierre Laurent Emár zongorázik.

Pierre Laurent Aimard előadásában hangzott el Liszt Ferenc numero 1-es A-dur legendája. Asszisi Szent Ferenc a madaraknak prédikál. Elérkeztünk a mai hangfogó utolsó zeneművéhez, amely egyben új lemezünkről szól. Giovanni Antonini és a Kammerorchester Basel 18. Haydn lemezét tarthatjuk kezünkben. Az Alpha Classicsnál jelenik meg a Haydn 2032 sorozat, amely a zeneszerző tricentenáriumára kívánja rögzíteni Haydn összes szimfóniáját. A 18. lemez tavaly novemberben jelent meg, azóta már van újabb is egyébként. Ennek a 18-nak a címe az Il Maestro di Scuola, az iskolamester, amely Haydn 55. szimfóniájának alcímére utal. Ezen a lemezen az 56., a 29. és az 55. szimfóniákat hallgathatjuk meg, illetve egy tételt Franciszek Lesszel 5. szimfóniájából. Most József Haydn 56. C-dur szimfóniáját adják elő.

0: József Haydn 56. C-dur szimfóniája hangzott el, a bázeli kamara zenekart Giovanni Antonini vezényelte. Ezzel véget ért a hangfogó mai adása. A szerkesztő Csík Gabriella nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. További remek zenékben gazdag szép hétvégét kíván a műsorvezető Tóth Endre. Tartsanak velünk a jövő hétvégén is.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
2: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Federico Colli, olasz zongorista május 10-én Budapesten. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarának olasz estjén Riccardo Frizza vezényel és Respighi nevezetes Róma trilógiája által megelevenedik előttünk az Örökváros. Martucci első zongora versenyét Federico Colli szólaltatja meg. Találkozzunk május 10-én a Műpában. mrme.jegy.hu.
4: Évszázados zenei időutazás a Concerto Budapesttel május 14-én a Műpában. Az éteri hangzású modern kórusműtől Beethoven monumentális 9. szimfóniájáig emelkedett hangulatú alkotások szerepelnek a műsorban a Keller András vezette szimfonikus zenekar előadásában. Jegyek még válthatók.

0: Ismerje meg a Magyar Rádió művészeti együtteseinek új évadát. Rönő Kepuszon, Láng Dorottya, Pasztircsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fejérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
1: Tavaszi rádiókabaré felvételek a Thália téli kertben. Kiváló színészek, ismert humoristák és 3 óra felhőtlen szórakozás. Május 4-én a házigazda Orosz György, sztárvendégek ifjabb Jászai László és Füzi Gábor. Közreműködik Aradi Tibor, Bach Szilvia, Maksa Zoltán, Nádas György, Vida Péter és sokan mások. Vegye meg jegyét már most, hogy ne maradjon le a rádiókabaré tavaszi bemutatóiról. Jegyek és bővebb információ a www.jegymester.hu oldalon, valamint a Thália Színház jegypénztárában.
2: Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 10 óra 30 perc.
3: Fanfár. Minden, ami fúvós.
4: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál ifjem Bazsinka József. A mai fanfárban a brass band világába lépünk be, abban a műfajban, amely nem egyszerűen részfúvós zenekart jelent, hanem egy nagyon sajátos, főként angol száz hagyományú együttes típust. A klasszikus brass band hangzását a kornettek, a szárnykürt, tenorkürtök, baritonok, eufóniumok, harsonák, tubák és ütőhangszerek adják. Ez a felállás egyszerre tud rendkívül fényes, ünnepi és meglepően puha, kórusszerű hangzást létrehozni. A brass band kultúrában különösen fontosak a versenyek, a közösségi zenélés, a bányász és munkás városi hagyományok, de ma már a műfaj világszerte jelen van a koncerttermekben is. Elsőként Sosztakovics sziporkázó ünnepi nyitányát halljuk brass band átiratban. Az előadó a Brass Band of Battle Creek, a karmester Konstantinek Kicopulosz.

Sosztakovics ünnepi nyitányát a Brass Band of Battle Creek játszotta Konstantine Kicopulos irányításával. Sosztakovics után maradunk a nagy energiájú nyitószámok világában, Paul Lovett Cooper Enter the Galaxies című darabja kifejezetten Brass Bandre íródott, és már a címe is jelzi a karakterét, lendületes, filmzeneszerű, térérzetet keltő zene, amely mintha egy sci-fi főcímzenéje volna. A darabot a Corey Band játssza, amely a Brass Band kultúra egyik legismertebb és legsikeresebb együttese. Ebben a zenében jól hallani, miért izgalmas ez a műfaj. A virtuóz futamok, a telt akkordok és a ragyogó kornet hangzás egyszerre teremtenek koncerttermi és populáris hatást. A karmester Elvin Humphrey.

Paul Lovett Cooper Enter the Galaxy című darabját a Corry Band játszotta Alvin Humphries vezényletével. Most egy egészen más hangulat következik, Carl Jenkins Benedictus című tétele, a The Armed Man, A Mass for Peace című nagyszabású miséjéből való. A mű az ezredforduló környékén született, háborús tapasztalatokra és a békevágyra reflektálva. A Benedictus egyik különlegessége egy hatalmas, gyönyörű eufónium szóló. A zene nem látványos effektusokkal hat, hanem lassú, méltóságteljes építkezéssel. A felvételen a Corry Band és a Cantorion énekkar hallható, az eufónium szólista David Childs, a szerző Carl Jenkins vezényel.

Carl Jenkins vezényelte saját művét, a Benedictus de Armed Man, a Mass for Peace című miséből. A Cori Band és a Cantorion énekkar volt hallható, az Euphonium szólista David Childs volt. A csendesebb, imádságos zene után ismét visszatérünk a Brass Band energiájához. Paul Levett Cooper Fire in the Blood című műve már címében is szenvedélyt, belső izzást idéz, a darab a modern Brass Band repertoár egyik hatásos, nagyívű kompozíciója. Ünnepi karakter, feszes ritmusok, virtuóz szólamok és szélesen kibontott dallamok váltakoznak benne. Az előadó a svájci CMVS Staff Band, a karmester Jonathan W. Corrie.

0: Paul Lovett Cooper Fire in the Blood című művét játszotta a CMVS Staff Band, a karmester Jonathan W. Corry volt. Sostakovics, Paul Lovett Cooper és Carl Jenkins zenéjével ma a Brass Band sokféle arcát hallhattuk. Ünnepi ragyogást, virtuózitást, egy imát és elementáris energiát. Adásunk végén köszönöm figyelmüket. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Ifjen Bazsinka József.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. 11 óra. Kezdőhang. Beavatás a zenébe.
2: Köszöntöm hallgatóinkat, Bece Szilvia vagyok. Május első vasárnapja anyák napja. Köszöntünk minden anyukát és nagymamát. Az anyák napja eredete az ókori tavaszi ünnepségekre vezethető vissza, amelyen a görögök Rea, Kronosz felesége és a görög mitológia számos istenségének anyja előtt tisztelegtek. Az őskeresztények a nagyböjt negyedik vasárnapján a Krisztus édesanyjának, Szűz Máriának tiszteletére rendezett ünnepen már valóban valamiféle anyák napját ünnepeltek. Később Angliában ezt az eseményt kiterjesztették az összes anyukára, ekkor nevezték el ezt a napot anyák vasárnapjának. Magyarországon először 1925-ben ünnepelték az anyák napját a Magyar Ifjúsági Vörös Kereszt szervezésében, a MÁV gépgyár foglalkoztatójában, a munkások gyermekeinek részvételével. 1930-tól pedig már miniszteri rendelet a hivatalos iskolai ünnepélyek közé sorolta az anyák napját, amely végül május első vasárnapjára került. A világ legtöbb országában májusban tartják az anyák napját, de februártól októberig minden hónapban találunk olyan államokat, ahol éppen az anyukákat ünneplik. Magyarország mellett szintén május első vasárnapja az anyák napja Angolában, Portugáliában, Romániában, Spanyolországban és Szerbiában. Mi pedig a mai műsorban egy zenei összeállítással köszöntjük az anyukákat és a nagymamákat. Kezdjük Antonin Dvorák gyönyörű kis dalával, rögtön két felvételen, mert miután meghallgattuk eredeti nyelven, meghallgatjuk magyar szöveggel is. A dal egy anyáról szól, aki gyakran sírt, mégis átadta dalait a gyermekeinek. Antonin Dvorák Opus 55-ös cigánydalok sorozatának negyedik darabja, az E dalra tanított anyám következik. Először Dina Koznyecova énekel, mellette Gilbert Kalisz zongorázik. Aztán Molnár Imre magyar szövegével, Melis György előadásában halljuk a dalt, mellette Dénes Erzsébet zongorázik.

Anyák napját egészítsük ki anyák és nagymamák napjára. Edvard Grieg lirikus darabok sorozatában találunk is egy kedves kis zongoraművet, amelyről nem tudjuk biztosan, hogy a zeneszerző vajon a saját nagymamáira gondolt-e, amikor írta, de a dedikált szemétől függetlenül vidám, bájos zenéről van szó, és a cím is a lényeget mutatja, Nagymama menüettje. Mihály Pletnyov zongorázik.

A Mutter Tendelei következik, amit magyarra mondókaként fordítottak. Egy könnyed kis dal minden büszke anyukának. Richard Strauss darabjában egy anyuka énekel, aki mindenkinek elmondja, milyen csodás kisfia van. Csak nézzétek a csinos gyermekemet aranyszínű fürtjeivel, kék szemekkel, piros pofikkal. Nos, emberek, van nektek ilyen gyermeketek? Nem, emberek, nincs. Énekli az előadó a most következő felvételen Elizabeth Schwarzkopf, aki mellett a Berlini Rádió szimfonikus zenekarát Szél György vezényli.

A kórusműhöz, amelyet most meghallgatunk, a szerző John Tavener a következőket írta. E két himnusz az édesanyám emlékére íródott. Az első dupla kórusra készült, és nagy szent vazul liturgiájának egy szövegét dolgozza fel. Az ortodox egyház által az Isten anyjának tulajdonított, majdnem kozmikus erőről szól. A második az Isten anyja elalvásának vigíliájából származik. John Tavener két himnusz az Isten anyához című művét a Magyar Rádió énekkarától halljuk, Paul Hillier vezényel.

József Szuk Anyáról című öttételes zongoradarabja következik most, amelyet a zeneszerző gyermekeinek és feleségének ajánlott. A feleség pedig Otili Dvorsák volt, Antonin Dvorsák negyedik gyermeke. József Szuk boldog családi életének nagy tragédiája volt, hogy mindössze egy bő év alatt nem csak szeretett apósát, hanem imádott feleségét is elveszítette. Antonin Dvorsák 1904. május 1-én, Otili alig 14 hónappal később hunyt el. Az 1907-ben írt zongorasorozat szívszorító darabjai József Szuk küzdelmét festik le, ahogy megpróbál megbékélni Otili korai halálával. A tételcímek, Amikor anya még kislány volt, Egykor tavasszal, Ahogy anya éjjel a beteg gyereknek énekelt, Anyai szív és emlékezés. József Szuk Anyáról című művét Iván Moravec játssza.

Visszatérünk Richard Strausshoz, aki mindennapi házas életéből merítve ihletet, a szimfonikus zene mérföldkövét alkotta meg a Szimfonia Domestikával. Strauss számára a család volt az élet középpontja. Feleségét, Paulinét, a kiváló szopránénekesnőt híresen lobbanékony temperamentummal áldotta meg az ég. De a párkapcsolata mély volt, és a házasság több mint fél évszázadon át tartott. 1897-ben született fiúk, Franz, akit Bubinak neveztek, tovább erősítette azt a támaszt, amelyet Strauss a családtól és az otthontól kapott, valamint a kreatív stabilitást, amelyet ezáltal nyert. Miért ne fejezné ki a házi boldogság érzését zenében? 1903-ban Strauss éppen ezt tette ezzel a művel. A terv szerint az új darab négy összefüggő részre tagolódott, laza hasonlóságot mutatva egy szimfóniával. Van itt minden, bölcsődaltól babafürdetésen át egy kiadós veszekedésig a reggeliző asztalnál. Vagyis minden, ami egy család hétköznapjaiban előfordul. A Szimfonia Domestika premierje 1904. március 21-én volt a New York-i Carnegie Hallban, ahol Strauss, a német karmester és zeneszerző Hermann Wetzler által szervezett négy fesztiválkoncert utolsó rendezvényén volt vendég. 15 próbára volt szükség ahhoz, hogy a Wetzler szimfonikus zenekart formába hozzák, és bár Strauss anarchisták bandájának nevezte az együttest, a koncert végül nagy siker lett. Műsorunk végén nagyjából a második részt hallgatjuk Richard Strauss Szimfonia Domestika című művéből, a berlini filharmonikusokat Zubin Méta vezényli.

0: Richard Strauss Szimfónia Domestika című művének részletét hallottuk, a berlini filharmonikusokat Zubin Méta vezényelte. Anyák napi összeállításunk ezzel a felvétellel ér véget. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak. Bece Szilviát hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Műsorajánló. Két éves a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Az ünnepi koncert felvétele hétfőn 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban.
2: A mosoly, ami végig kísér egy életen át, a szív, ami feltétel nélkül szeret. Most őket köszöntjük, az édesanyákat és nagymamákat. Tematikus műsorok anyák napján, ma egész nap a közmédia csatornáin.
1: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 12 óra. Híreink következnek.
3: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Poyák Adrien nevében is. Hajnalban orosz dróntámadás érte Ukrajna déli térségét. Herszon megyében egy ember meghalt, négy megsebesült. A Fekete-tenger partján fekvő Odessa környékén a drónok több épületet megrongáltak és tüzet okoztak a kikötőben. Az ukránok is dróntámadást intéztek orosz területek ellen. A légicsapás tüzet okozott Primorsk-balti tengeri kikötővárosban. Moszkva környékén egy férfi halálát okozta egy repülőszerkezet, a Szmolenszki régióban pedig hárman sérültek meg. A támadások miatt korlátozták az utasszállító gépek forgalmát Szentpéterváron, illetve több moszkvai repülőtéren. Közben Volodymyr Zelenszky ukrán elnök közölte, hogy Kijev folyamatosan fejleszti vízi, légi és szárazföldi csapásmérő erejét. Fennáll a lehetősége, hogy az Egyesült Államok újra megnyitja az Irán elleni támadásokat. Ezt az amerikai elnök nyilatkozta újságíróknak Floridában. Donald Trump emellett közösségi oldalán azt írta, megvizsgálja a perzsa állam legújabb javaslatát, de nem tudja elképzelni, hogy ez elfogadható lenne. Közben az iráni állami televízió egy 14 pontos javaslatról számolt be, amelyben Teherán az ellene hozott szankciók enyhítését, a befagyasztott vagyon feloldását, kártérítés fizetését és határvidékéről az amerikai csapatok kivonását is követeli. Közösségi oldalán osztotta meg a parlamenti alakulóülés és a rendszerváltó ünnepség menetrendjét Magyar Péter. A leendő miniszterelnök bejegyzése szerint az országgyűlés alakulóülése jövő szombaton 10 órakor kezdődik és végigkövethető lesz kivetítőkön a Kossuth téren. A miniszterelnök megválasztására, eskütételére és beszédére 15 órakor kerül sor. 16 órától a Kossuth téren díszszemlével és ünnepélyes zászlófelvonással folytatódik a rendszerváltó népünnepé. Radnai Márk, a Tisza párt alelnöke, az emberséges és működő Magyarországért felelős kormánybiztos lesz. A Tisza kormány létrehozza a Működő és Emberséges Magyarország intézetet. Rost Andrea, Kossuth díjas operaénekes pedig zenekultúráért felelős kormánybiztosként dolgozik majd, azért, hogy a magyar zene múltja, jelene és jövője méltó figyelmet, támogatást és megbecsülést kapjon. Holnap kezdődik a Magyar Tudományos Akadémia 200. közgyűlése. A kétnapos esemény első napján Frany Tamás mond elnöki köszöntőt, majd rangos elismeréseket adnak át. A nyilvános program után zárt ülésen tisztújítást tartanak, mivel a jelenlegi tisztségviselők 3 éves megbízatása lejár. Kedden délután köszönti Krasznahorkai László Nobel-díjas írót, aki felolvasást tart a közgyűlés tagjainak, a programot pedig koncert, illetve kerekasztal beszélgetés zárja. Holnap kezdődik az érettségi időszak. Az elmúlt csaknem 3 évtizedben nem volt olyan magas az érettségizők száma, mint idén. Több mint 148 ezeren adnak számot tudásukról. Hétfőn a magyar írásbelivel kezdenek a diákok, majd kedden matematikából, szerdán történelemből, a hétvégén pedig angol és német nyelvből adnak a számot. Ma zavartalan napos száraz idő várható, a hőmérséklet nagy részt 20 és 25 fok között alakul, a nyugati ország részben lesz melegebb, késő estére pedig 10 és 17 fok közé hűl majd a levegő.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.

0: Ismerje meg a Magyar Rádió művészeti együtteseinek új évadát. Rönők Kepuszon, Láng Dorottya, Pasztircsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fejérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
1: Reklámot hallottak. Énekelj velünk!

0: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Kecskés Barbara. Debrecen ismét a nemzetközi kóruséneklés központjává válik. 12 kórus kezdheti meg a 30. jubileumi Bartók Béla nemzetközi kórusversenyt július 2-án. Magazinunk mai vendége Nemes József, a verseny igazgatója, és Kocsis Holper Zoltán, a művészeti bizottság tagja, akiket nagyon sok szeretettel köszöntök.
1: Szia, köszönjük szépen a meghívást!
2: Szia, köszönjük!
0: Kodály Zoltán 1961-ben távirat útján üdvözölhette az először megrendezett Bartók Béla nemzetközi kórusverseny résztvevőit, egy latin mondással nyomatékosította jó kívánságait, vivát, crescat, floreat, éljen, növekedjék, virágozzék. Miként virágzik majd a mostani versenyfordulók elsőként Nemes József, a verseny igazgatója felé?
1: Azt gondolom, hogy jobban, mint valaha, hiszen 2 évvel ezelőtt egy hosszú szünet után kellett újra útjára indítani a Bartók Béla nemzetközi kórusversenyt, ami azt gondolom, hogy olyan jól sikerült, hogy nagyon megnövekedett most már az érdeklődés a verseny iránt, mind a kórus részéről, mind a szakemberek részéről. Úgyhogy azt gondolom, hogy gyönyörű szép virágokat fog hajtani idén is ez a verseny, és hatalmasra fog növekedni. Úgyhogy nagyon bizakodóak vagyunk, de hát lehetünk is, hiszen olyan kórusok és szakemberek fogják tiszteletüket tenni a verseny alatt, hogy szerintem az innyenceknek mindenféleképpen nagyon örömére fog válni.
0: Hogyan alakul a jubileumi mezőny?
2: Nagyon erős mezőny jött össze. Ugye az előválogatónál, amikor itt összeültünk hárman, és hadd említsem meg Török Ágnest, ugye így alkotjuk hárman a művészeti bizottságot. Szóval amikor összeültünk és megbeszéltük a tapasztalatainkat, akkor rögtön az volt az első mondat, hogy fú, nagyon erős jelentkezői mezőny van, és hát azt kell mondjam, hogy igen, tehát mindenki, aki eljön, az egy nagyon komoly színvonalat fog képviselni ezen a versenyen. Mi magunk is nagyon izgatottan várjuk ezt mindig, mert azt tapasztaltuk a legutóbbi is, hogy hál' Istennek az énekkarok szemében és felkészültségében nem érződik törés a Bartók verseny kimaradott éve miatt, ugye ami a járvány miatt elmaradt, hanem igenis ugyanolyan erős felkészültséggel, nagyon komoly darabokkal, nagyon komoly szakmai tudással érkeznek, úgyhogy már legutóbb is nagy izgalommal vártuk, akkor azért az izgalom egy része annak is szólt, hogy ugye megpróbáltuk újraindítani, de most már azt kell mondjam, hogy szakmailag sokkal nagyobb az izgalomfaktor, mert hogy halva a jelentkező énekkarokat egy egészen különleges versenyre lehet számítani.
0: Ugye a nemzetközi zsűri élén a neves német karnagy Georg Grün áll majd. Kik az idei bizottság tagjai?
1: Nagyon fontos, hogy a zsűri olyan neves szakemberekből álljon, akik képesek megküzdeni ezzel az eszméletlenül nehéz döntéssel, ami rájuk vár. És igyekszünk mindig a zsűrit úgy összeválogatni, hogy a világ minden tájáról legyenek benne tagok, illetve hogy a zenei élet, kórus élet mindenféle területéről érkezzenek, úgyhogy Georg Grün joggal ül ennek a zsűrinek az élén, mint zsűrielnök.
0: Őről amit lehet tudni?
1: Ő a Magdeburgi verseny igazgatója egyebek mellett, ami azt hiszem Európa, de talán a világ egyik legrangosabb nemzetközi kamarakórus versenye Németországban. Mellette a 2 évvel ezelőtti győztes Imuzi Capella kórus karnagya Tristan Ignacio Caliston lesz Fülöp-szigetekről. Mellettük foglal majd még helyet Philippos Tsalahouris, az Aténi Zeneakadémia vezetője, és 2 magyar fantasztikus szakemberrel egészül ki a zsűri, Gráf Zsuzsannát és Somos Csavát meg szerintem senkinek sem kell bemutatni.
0: Következő felvételünk 2024-ben készült a Bartók Béla nemzetközi kórusversenyen a Fülöp-szigeteki kórusénekkel, Tristan Caliston Ignacio vezényel.

0: Felvételünkön a Bartók Béla Nemzetközi Kórus Verseny 2024-es nagydíjas kórusa énekelt, a Fülöp-szigeteki kórus Tristan Caliston Ignacio vezényelt. Magazinunk mai vendége Nemes József, a Bartók Béla Nemzetközi Kórus Verseny igazgatója, és Kocsis Holper Zoltán, a Művészeti Bizottság tagja. Beszéltünk a zsűri tagokról, illetve az idei erős jubileumi mezőnyről, ugye valódi világkörüli utazás lesz ez. Talán említsük meg a kontinenseket, honnan érkeznek ezek a kórusok?
1: Nagyon színes ilyen szempontból is az idei verseny, mert például az amerikai kontinensről is fogadunk, az Egyesült Államokból énekkart, de lesz török kórus a vendégünk, Németország, Lettország is képviselteti magát, és visszatérve a távolabbi mezőnyre, Indonéziából, Puerto Ricóból, Dél-Afrikából és Tájföldről is érkezik hozzánk énekkar.
0: A hazai mezőnyt ki képviselik?
2: Nagy büszkeségünk, hogy a debreceni Kodály Zoltán szakközépiskolából érkezik az ifjúsági vegyeskar Katona Adrien vezényletével, és mindig nagyon-nagyon színvonalas és magas szintű produkcióval rukkolnak elő, úgyhogy nagyon izgatottan várjuk őket idén is, és abszolút új versenyzői lesznek a Bartók Béla Nemzetközi Kórusversenynek. Szegedről Valkai Dávid fiúkórusa, illetve a Bartók női kar, a Vántus István fiúkórus és a Bartók Béla női kar.
0: A színpadról, kicsit a másik oldalról, milyen érzés ott állni, akár mondjuk a Laudícia gyermekkórussal is versenyezni, Józsi, hiszen sokszor álltatok ott.
2: Hát igen, hál' Istennek volt szerencsénk a Bartók Béla Nemzetközi Kórusversenyen énekelni. Fantasztikus. Eleve én nagyon szeretek versenyezni, mert egy nemzetközi verseny szerintem más a levegő. És elképesztő érzés egy nemzetközi verseny, főleg egy rangos nemzetközi verseny színpadra állni. Na de ha ezt még megfejelem azzal, hogy mindezt hazai pályán, Debrecenben megtenni, az meg egész egyszerűen felbecsülhetetlen. Tehát igazándiból, amikor kiáll az ember egy nemzetközi versenyre, már attól borsódzik a hátad, de amikor a közönség fele szülők, rokonok, barátok, és mégis nemzetközi versenyen állunk, elképesztő dolog szerintem. És próbálunk is olyan hangulatot teremteni a versenyeken, nyilván a professzionalizmus mellett, tehát a magas színvonal mellett, hogy a kórusok ne csak azt érezzék, hogy ők versenyeznek, hanem hogy egy ilyen nagyon színes és izgalmas fesztiválnak is a részesei.
0: Ugye az ősbemutatók kiemelt szerepet kapnak minden egyes Bartók Béla Nemzetközi Kórus versenyen, melyeket a Kodály Kórus Debrecen mutat be. Fordulok Zoli felé, idén hogyan alakul ez a jubileumi program Csemicki Miklós oratóriuma mellett, mely kortárs zeneszerzők ősbemutatóira kerül majd sor?
1: Legutóbb is már megosztottuk az ősbemutatókat, ami most idén ránk hárul, az oratorikus bemutató mellett Balogh Máténak egy alkotása és Horváth Márton Leventének egy alkotása, és Jóskáik pedig a Laudíciával, Szalai Katalinnak és Zombola Péternek egy-egy darabját fogják bemutatni, és már a múltkor is nagyon jól bevált az, hogy akkor ezeket kiegészítjük egyéb kortárs művekkel, és akkor így tulajdonképpen egy szép estés koncertet tudunk adni, tehát ez egyfajta vívmánya is volt az előző évekhez képest, hogy ezt az ősbemutatós alkalmat egy külön koncert keretében szervezzük meg, nem a megnyitó ünnepség részeként. Az volt az érzésem a legutóbb is, olyan szép, méltó estére sikerült ez, mert így voltak olyan versenyzők is, akik el tudtak jönni erre a koncertre. Meghallgatták a magyar kortársaink alkotásait, ami nekünk mindig nagyon jó, mert bízunk benne, hogy aztán azok után, hát ha műsorra tűzik ezeket az alkotásokat, nem csak Magyarországon, hanem külföldön is.
0: Ugye idén Csemicki Miklós oratóriuma csendül fel, az elmúlt alkalommal a Bartók Béla Nemzetközi Kórus versenyen épp a Szent Anna templomban találkoztam a zeneszerzővel. Szomorú tény is a mostani bemutató.
2: Én azt gondolom, hogy ennél méltóbban nem tudunk rá emlékezni, nem is lehet, és azt gondolom, hogy mindannyiunk nagy örömére csendül fel az ő oratóriuma ezen a koncerten, és én abban bízom, hogy ez is egy kiváló alkalom lesz arra, hogy a kórusok újra felfedezzék maguknak Csemicki Miklós műveit. Nagyon érdemes elővenni és forgatni.
0: Kicsit beszéljünk a verseny menetéről. Az imént szóba került a jubileumi hangverseny. Ez pontosan mely napra esik? És hogyan épülnek fel ezek a napok, ugye július 2-a és 5-e között?
1: Július 3-án lesz ez a Vivat Crescat Floreat címet viselő koncert, ugye, ahogy említetted is a mostani beszélgetés elején ezt a Kodály jó kívánságot. De 2-án már elindul a megnyitó ünnepséggel a református nagy templomban, és aztán szépen elkezdődik a verseny másnap. Szombaton is folytatódik, egy rendkívül jó közösségi összetartással, egy bulival kötöttük egybe a legutóbbi szombat este, nagyon jól sikerült, és ott Jóska kiáll a színpadra és bejelenti, hogy mely kórusok jutottak be a nagydíjas versenybe, ott hirtelen megfeleződik a létszám a bulin, mert ugye mindenki megy gyorsan készülni, és akkor vasárnap délelőtt azok az énekarok, akik nem jutnak be a nagydíjas versenybe, ők mennek környező településekre és Debrecen templomaiba énekelni. A nagydíjas kórusok pedig próbálnak, és délután 3-kor pedig a nagydíjas verseny, majd utána eredményhirdetés.
2: Van nagyon fontos, hogy az egyházzenei kategóriát a debreceni Szent Anna Székes Egyházban tartjuk. Ez is egy újítás volt a részünkről, és azt gondolom, hogy ez is nagyon jól sült el 2 évvel ezelőtt, hiszen hazavittük az egyházzenét, és nem egy száraz koncertteremben, hanem ott tartottuk meg, ahol ennek helye van. És a gyermek és ifjúsági kategória, valamint a szabad kategóriát pedig továbbra is a Kölcsei Központban rendezzük meg. A kategóriák fent a bálteremben kerülnek megrendezésre, a nagydíjas verseny, illetve a bemutató koncert pedig a Kölcsei Központ nagy termében lesz majd.
0: És ugye valamennyi forduló nyilvános, tehát bárki beülhet bárhova, bármikor, bármely fordulóra?
2: Abszolút így van, kivéve 2 koncert van, ami regisztrációhoz kötött, mert hála Istennek egyébként akkora érdeklődés mutatkozott 2 évvel ezelőtt. Nagyon nagy örömünk volt egyébként abban, hogy minden koncertünk abszolút teltházas volt, de ez az a teltház, ahol csorogtak kifelé az emberek, egyszerűen már nem lehetett elférni. Úgyhogy a bemutató koncert és a nagydíjas koncertre érdemes azért regisztrálni. Ez időben fel fog kerülni a Bartók Kórus verseny honlapjára és a közösség oldalaira is, úgyhogy senki nem fog róla lemaradni, de azért azt javaslom mindenkinek, hogy előtte tájékozódjanak majd az ismert helyeken, hogy senki ne maradjon le, aki ott szeretne lenni.

0: Felvételünkön a Bartók Béla Nemzetközi Kórus Verseny 2024-es nagydíjas kórusa énekelt, a Fülöp-szigeteki kórus Tristan Caliston Ignacio vezényelt. Magazinunk mai vendége Nemes József, a Bartók Béla Nemzetközi Kórus Verseny igazgatója, és Kocsis Holper Zoltán, a Művészeti Bizottság tagja. Szervezőként, karnagyként, személyesen mit vártok a legjobban így az elmúlt 2024-es versenyre egy kicsit visszatekintve? Ugye ilyenkor egész Debrecen városa felpesdül, énekelnek az utcán a kórusok. Mondjuk Józsi, úgy tudom, hogy te mindig egyébként is énekelsz.
1: És mindig felpesdül.
2: Igen.
0: Az utcán
3: igen,
0: is.
3: Igen, de tényleg, amúgy ez tényleg így van.
4: Hát nem tudom, igazániból tényleg nem tudok kiemelni. 2 évvel ezelőtt én azt éreztem, és ezt a legőszintébben tudom mondani, hogy én annyira nagyon-nagyon-nagyon sajnáltam, amikor vége volt. Mindenki nagyon boldog volt, hogy minden sikerült, és minden nagyon jól sikerült, és én meg végtelen szomorúságot éreztem, most megint 2 évig várni kell, hogy újra Bartók kórus verseny legyen. Ugye én megmondom őszintén, én most igazániból igyekszem a jelenben lenni, és megélni azt, hogy most szervezhetjük, most előtte vagyunk, most tehetünk érte, hogy jó legyen, és aztán ott egyébként arra fogok koncentrálni minden másodpercére, majd tudjak utólag emlékezni, úgyhogy én szeretném nagyon megélni.
0: Ezzel a tapasztalattal érkezel a 2024-es versenyről.
2: Én az ilyen versenyeknél mindig azt várom, és mindig meg is kapom egyébként, hogy egy nemzetközi kontextusba helyeződnek a mindennapi munkáink. Egészen jó más kultúrákból érkező karnagyokkal, kórusénekesekkel találkozni, és ilyenkor egyébként, ahogy a Jóska mondta, hogy ugye más levegője van egy nemzetközi versenynek, hogy valószínűleg az is benne van, hogy van 3 nap, amikor nem kell másra koncentrálni, csak magára a versenyre. És ez egyfajta ilyen meditatív állapot is magában a szakmában, hogy nem kell másra, nem kell egyéb ügyes-bajos dolgokra szerencsés esetben fókuszálni, nekünk arra, hogy minden a helyén legyen, ott legyünk, ha valahol szükség van ránk, segítsük mindenkinek a munkáját, de emellett egy izgatottság, és hát azért ezt ne felejtsük el, hogy alapvetően itt a művészetekről szól 4 nap. Nyilván a kórus éneklésen keresztül, de hogy az milyen csodálatos, hogy van 4 nap, amikor valami megfoghatatlan dolog köré csoportosul minden energia, minden ember ebben akar részt venni, minden fellépő kórus csodát akar tenni a színpadon, a nézőtéren van egy csodavárás, szóval hogy van valami olyan atmoszférája ennek, ha bár elfáradunk a végére, lelkileg nagyon tölt, és én például magam részéről minden egyes ilyen alkalom után, 2 évvel ezelőtt után is inspirálódok, tanulok, rájövök, hogy Uram Isten, még mennyit kell dolgoznom, tanulnom, hogy bizonyos eredményeket elérjek, szóval hogy ez egy nagyon jó inspirációs közeg. Egy olyan közeg, ami csak a Bartók Béla Nemzetközi Kórusversenyen tud megteremtődni.
0: Hogyan látjátok, akár visszajelzésekből, akár saját tapasztalatokból, hogy hol helyezkedik el a Bartók Béla Nemzetközi Kórusverseny a nemzetközi kórusversenyek palettáján?
4: A tetején szerintem. És ne felejtsük el, hogy az egy objektív tény, hogy a kórusmuzsika Európa Díja szövetségének a tagjaként az önmagában egy rang. Tehát azért ez a 6 nagy nemzetközi kórusversenynek a szövetsége önmagában egy olyan rangot ad mindegyik tagnak a szövetségben a versenyhez, hogy ez valami elképesztő. Tehát, hogy mind a 6 tagja, Várna, Arezzo, Jürmala, Tolóza, Maribor és Debrecen alkotja ezt a szövetséget, mindegyik verseny elképesztően magas színvonalú, és szerintem azok a kórusok, akik a versenyzésben megtalálják magukat, azoknak mindenkinek egy ilyen nagyon komoly célkitűzés lehet a kórusmuzsika Európa díját elnyerni. Én azt gondolom, hogy amatőr kórus berkeken belül nincs nagyobb elérhető cél, és azért ez beárazza ezeket a versenyeket rendesen szerintem.
0: Miben különleges tehát, hogy a többi nemzetközi kórus verseny között a debreceni Bartók Béla Nemzetközi Kórus Verseny, miben unikális?
2: A kortárs zene fókuszban unikális. Tehát az, hogy nálunk a versenyprogramban 1945 utáni szerzők művei szólalhatnak meg, kivételt képez Kodály Zoltán és Bartók Béla, mert nekik bármilyen alkotásával lehet jelentkezni. Külön fókusz van a 2018 után keletkezett darabokra, külön díjat lehet nyerni a legjobb kortárs előadásért. Szóval, hogy ennek a versenynek már az alapítási szándéka is ez volt, hogy a kortárs kóruskultúrát és ezen belül pedig a kortárs zeneszerzőket karolja föl. Érzem magam, hogy amikor Gulyás Györgyről beszélek, mindig ez jön, de hát ugye nem véletlen a dolog. Tehát ugyanaz a gondolat, mint ami egyébként a Kodály kórus Debrecen árszpoétikája mögött is rejlik. És miközben itt Józsi beszélt erről, hogy micsoda nívó, nekem lefutott, pedig ugye én nem vagyok debreceni, de hát most már 6 éve ott dolgozom, tehát most már érzem ennek a levegőt, hogy egészen elképesztő, amit az elődök letettek. Szóval, hogy az ember belegondol, hogy 30. verseny, hogy itt emberek micsoda melót beletettek abba évtizedeken keresztül, minden művészeti bizottság, minden versenyigazgató, hogy ez a verseny ezt a rangot elérje, hogy ez a szövetség létrejöhessen, és hát, hogy meg tudta őrizni ez a verseny mindamely, és ezt hozzá kell tegyem, ezt nagyon fontosnak tartottuk, amikor az a megtiszteltetés ért minket, hogy bekapcsolódhatunk ebbe a körforgásba, hogy ezt az arculatot mindenképpen vigyük, mert hiszen mind a ketten azt hiszem, hogy mondhatom, hogy a kortárs zenéért rajongunk, azt mindig is nagyon fontosnak tartottuk, bármilyen fórumon jelentkeztünk, úgyhogy tulajdonképpen ránk is rezonált a Bartók versenynek ez a specifikuma, mert tényleg nagyon fontos. Most tudunk megalapozni évszázados sikereket. Tehát az, hogy mi most bemutatunk darabokat, hogy azok életre keljenek, amikor idejönnek a kórusok, énekelnek kortárs műveket, mi is megismerünk olyat, amit másképpen nem hallhatnánk, tehát azért mi ilyenkor repertoárt frissítünk, ezt lássuk be. Mi karnagyok ilyenkor, mint egy ilyen kis zsibvására lemegyünk, és akkor bolha piacon, hogy hú, ez milyen jó, és akkor elkezdünk kutakodni.
0: Sőt, Magyarország minden területéről érkeznek a karnagyok.
2: Nem véletlenül, meg hát azért, szóval néha az embert arcul csapja az a színvonal, amit hall. És hogy mindezt megtehetjük úgy, és van érdeklődés, és van komoly jelentkező, hogy közben nyíltan a kortárs kompozíciók állnak a központban, ez szerintem egy csodálatos küldetése ennek a versenynek.
4: És azért azzal szeretném kiegészíteni, hogy ne felejtsük el, hogy azért emögött a verseny mögött ott áll Debrecen városa, akinek évtizedek óta fontos ez annyira, és áldoz arra, hogy egy ilyen rangú versenyt megszervezzen, és azért itt a kórusok egy része, 8 kórus Debrecen város vendégeként érkezik ide. Tehát, hogy szerintem ez nagyon-nagyon-nagyon fontos megemlíteni, hogy van Magyarországon egy város, akinek ez fontos annyira, hogy erre áldozzon.
0: 1961 óta.
4: Így van, így van. És még mindig, és ez nem kérdés, nem merült fel kérdésként, hogy ez megszűnjön-e vagy sem. Nem volt kérdés. És szerintem ez nagyon-nagyon fontos, hogy valakik őrzik ezt a lángot, szóval mi tehetnénk a dolgunkat, de ha nem lenne mögötte ez a fajta szándék, akkor sajnos ez nem működne. Úgyhogy én azt kívánom, hogy majd utánunk is, és sok-sok évtizeden keresztül így legyen.
0: Vivát, kreszkát, froját!
4: Így legyen.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést.
2: Köszönjük.
4: Köszönjük szépen.

0: Kedves hallgatóink, Debrecen tehát ismét a Nemzetközi Kóruséneklés Központjává válik. Július 2-án 12 kórus kezdheti meg a 30. jubileumi Bartók Béla Nemzetközi Kórus versenyt. Magazinunk mai vendége Nemes József versenyigazgató, a Laudícia Kórus család karnagya és Kocsis Holper Zoltán, a Művészeti Bizottság tagja, a Kodály Kórus vezető karnagya volt. A műsorban felcsendülő felvételek 2024. augusztusában készültek a Kölcsei Központban, a 29. Bartók Béla Nemzetközi Kórus versenyen, a Laudícia Gyermekkar, a Kodály Kórus és a nagydíjas Imuzika Pella énekelt. Műsorunk végén a hangmérnök Molnár Endre nevében is megköszönöm figyelmüket, Kecskés Barbarát hallották.
1: Pénteki műsorunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 12 óra 35 perc. Koncert. Válogatás hazai és külföldi hangversenyek felvételeiből.
2: Köszöntöm a Bravissimo hallgatóit, a szerkesztő Weisz Gábor nevében is, Fenlegi Lénárdot hallják. Nézzük, mi történt ezen a héten a világ hangversenytermeiben, annak idején. 2011. április 28-án a Magyar Rádió Márvány termében lépett fel Vámosi Nagy Zsuzsa fuvola és Csáki András gitárművész. Johann Sebastian Bach 1033-as BWV számú C-dur szonátáját halljuk előadásukban.

Johann Sebastian Bach 1033-as BWV számú C-dur szonátáját hallottuk Vámosi Nagy Zsuzsa fuvola és Csáki András gitárművész előadásában. A Magyar Rádió Márvány termében léptek fel együtt 2011. április 28-án. Most 1994. május 1-i koncert részlete következik, a Bölcskei templomban a Promuzika kamarazenekar Line Ildikó vezetésével adott koncertet, Georg Friedrich Händel opusz 6-os numero 11-es A-dur koncerto grossoját hallgatjuk a programból.

Georg Friedrich Händel opus 6-os numero 11-es A-dur koncertó grosszóját hallottuk. A Promuzika Kamara zenekar művészeti vezetője Lina Ildikó volt. A Bölcskei templomban készült a felvétel 1994. május 1-én. Most Joseph Haydn D-dur szonátája következik. Balogh Zsolt csembalón játszik, ez a felvétel a Magyar Rádió Márvány termében készült 2009. április 27-én.

0: József Haydn D-dur szonátáját hallottuk Balogh Zsolt előadásában. A Magyar Rádió márvány termében készült a felvétel 2009. április 27-én.
1: Műsorajánló. A zenei találkozások műsorában Bartók Béla 15 magyar parasztdal, régi táncdalok című művének feldolgozásaiba hallgathatunk bele. Az eredetileg zongorára írt sorozat most klarinét és jazz változatban is megszólal. Közben feltűnnek olyan hangszerek, mint a basszustrombita, cimbalom, fuhun és duda. Zenei találkozások. Eredeti vagy átirat? Ma 17 óra 30 perckor. A Bartók Rádióban. Két éves a Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója. Az ünnepi koncert felvétele hétfőn 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak.
0: Folytassuk a Bravissimót Piotr Csajkovszki D-dur hegedű versenyével. Itzhak Perlman játssza a szólót, az izraeli filharmonikus zenekar Zubin Mehta vezényli. Leningrádban a filharmóniában készült a felvétel 1990. május 2-án.

Piotr Csajkovszki D-dur hegedű versenyét hallottuk Itzhak Perlman szólójával, Zubin Méta az izraeli filharmonikus zenekart vezényelte. Leningrádban a filharmóniában készült a felvétel 1990. május 2-án. A következő pedig a Bravissimo-ban 1994. május 3-án. A rádiózenekar fúvós ötöse, a Magyar Nemzeti Galéria kupola termében lépett fel a jelölt időpontban, George Onslow, Opus 81-es F-dur fúvós ötösét halljuk a koncertről.

George Onslow, opusz 81-es F-dur fúvós ötösét hallottuk. A rádiózenekar fúvós ötöse a Magyar Nemzeti Galéria kupola termében szólaltatta meg a művet 1994. május 3-án koncertjén. Richard Strauss, opusz 18-as S-dur szonátája következik. Baráti Kristóf hegedül, Erikó Pácse zongorán játszik. A Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben a MIPA-ban léptek fel együtt 2014. április 30-án.

Richard Strauss, opusz 18-as S-dur szonátáját hallottuk Baráti Kristóf hegedű és Enrico Pace zongoraművész előadásában. A Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben a Műpában készült a felvétel 2014. április 30-án. A Bravissimo utolsó műsorszáma George Gershwin egy amerikai Párizsban című kompozíciója. A Miskolci Szimfonikus Zenekart Kovács László vezényli. 1991. április 29-én a Pesti Vigadóban készült a felvétel.

0: George Gershwin egy amerikai Párizsban című kompozícióját hallottuk. A Miskolci Szimfonikus Zenekart Kovács László vezényelte. A Pesti Vigadóban készült a felvétel 1991. április 29-én. Így ért véget a mai Bravissimo, a 34. évfolyam 17. adását, az 1581. részt hallották. A szerkesztő Weisz Gábor nevében is köszönöm a figyelmüket, elhangzott műsorunk meghallgatható újra a mediaclick.hu oldalon, Fellegi Lénárdot hallották.
1: Műsorajánló. A zenei találkozások műsorában Bartók Béla 15 magyar parasztdal, régi táncdalok című művének feldolgozásaiba hallgathatunk bele. Az eredetileg zongorára írt sorozat most klarinét és jazz változatban is megszólal. Közben feltűnnek olyan hangszerek, mint a basszus trombita, cimbalom, fuhun és duda. Zenei találkozások. Eredeti vagy átirat? Ma 17 óra 30 perckor a Bartók Rádióban. A muzsikus legendák adásában Piero Cappuccilli baritonénekes életét és munkásságát idézzük fel.
2: Cappuccilli szkárpiája nem hörgő zsarnok volt, hanem sokkal veszedelmesebb. Hideg, elegáns, uralkodó alkat. Ez Puccininél sokkal hatásosabb is, mert a figurai nem pusztán egy gonosz rendőrfőnök, hanem szinte ragadozó úriember.
1: Muzsikus legendák. Kedden 18 órakor a Bartók Rádióban. Két éves a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Az ünnepi koncert felvétele hétfőn 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Híreink következnek.
3: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Besenyei Márk, a mikrofonnál Naményi Krisztina. Közösségi oldalán osztotta meg a parlamenti alakulóülés és a rendszerváltó ünnepség menetrendjét Magyar Péter. A leendő miniszterelnök megismételte, hogy jövő szombaton 10 órakor kezdődik az országgyűlés alakulóülése. A kormányfő megválasztása várhatóan 15 órakor lesz, a miniszterelnök ezután esküt tesz és beszédet mond. Az eseményt kivetítőkön közvetítik a Kossuth téren, ahol 16 órától zenés táncos ünnepséget tartanak díszszemlével és ünnepélyes zászlófelvonással. Örömkoncertet hirdetett péntek estére a főpolgármester a Lánchíd Pesti hídfőjéhez. Karácsony Gergely úgy fogalmazott, várják mindazokat, akik emlékezéssel és a hála kifejezésével szeretnék lezárni és elfelejteni az elmúlt 16 évet. A bejegyzésre reagált Magyar Péter is. A leendő kormányfő közösségi oldalán kifogásolta, hogy a főpolgármester a jövő szombati Kossuth téri rendezvény előestéjére szervezi az eseményt. A Tiszapárt elnöke úgy fogalmazott, kifejezetten káros és udvariatlan dolognak tartja az időzítést. Holnap kezdődik a Magyar Tudományos Akadémia 200. közgyűlése. A kétnapos esemény első napján Frany Tamás köszönti a jelenlévőket, majd Magyar Péter leendő miniszterelnök is beszédet mond. Ezután kezdődik a nyilvános díszünnepség, amelyen elismeréseket adnak át. A résztvevők az akadémiai könyvtár megalapításáról hallhatnak érdekességeket, Monok István az MTA doktora előadásában. Másnap zárt ülésen tisztújítást tartanak, délután pedig Krasznahorkai László Nobel-díjas írót köszöntik. A programot koncert és kerekasztal beszélgetés zárja. Holnap kezdődik a tavaszi érettségi időszak. Reggel 9 órától magyar nyelv és irodalomból, valamint magyar, mint idegen nyelvből adnak számot tudásukról a diákok. Magyarból középszinten több mint 76 ezeren, emelt szinten csak nem 2500-an vizsgáznak. Kedden a matematika, szerdán a történelem, csütörtökön az angol, pénteken pedig a német érettségit tartják. Az emelt szintű szóbeli vizsgák június 3-a és 10-e, a középszintűek pedig június 15-e és július 1-e között lesznek. A következő hetekben 1170 helyszínen több mint 148 ezer diákat számott tudásáról. Már a látogatók is megnézhetik az áprilisban született Dávid szarvas borjakat a miskolci állatkertben. Az intézmény közölte, hogy a csaknem egy hónapos állatok egyre kevesebbet pihennek és gyakran csatlakoznak felnőtt társaikhoz. A faj vadon élő példányai a múlt század elején kihaltak, eltűnésükhöz hozzájárult az a hiedelem is, amely szerint aki az állat húsából eszik, az halhatatlanná válik. Hazánkban csak a miskolci állatkertben látható Dávid szarvas. Jelenleg 20 és 25 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 21-23 fokot mérnek, mindenütt derült az ég. A maihoz hasonló napos idő valószínű holnap is, legfeljebb a Dunántúlon lehetnek fátyolfelhők. Ma főként az Észak-Dunántúlon, holnap már több felé megélénkül, északnyugaton megerősödik a szél. Éjszaka általában 3-9, holnap napközben 23-28 fok várható. Hasonló idő valószínű kedden is, majd szerdától már egyre nagyobb területen alakulhatnak ki záporok, zivatarok, és átmenetileg néhány fokkal hűvösebb lesz. Kedves hallgatóink, a pontos idő 15 óra 4 perc.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. A Magyar Rádió Énekkarának 75. jubileuma alkalmából kamaraformációkban is bemutatkoznak a művészek. A műsorban 5 évszázad zenei örökségéből hallhat ízelítőt a közönség, a reneszánsz madrigáloktól egészen a kortárs alkotásokig. Várjuk Önt is a kamaraének koncertre május 5-én a Dohnányi Ernő Zenei Központban. mrme.jegy.hu.
4: Világhírű vendégművészek a MÁV Szimfonikus Zenekar új évadában. A 2026-27-es hangversenybérletek már elérhetők a mavzenekar.hu oldalon. Válogassanak gazdag kínálatunkból. Ünnepeljük együtt a klasszikus zene sokszínűségét május 10-én este 6 órakor az Open Day ingyenes koncerten a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében. Vezényel Farkas Róbert. Éljék át a zene örömét a MÁV szimfonikusokkal.
5: Tavaszi rádiókabaré felvételek a Thália téli kertben. Kiváló színészek, ismert humoristák és 3 óra felhőtlen szórakozás. Május 4-én a házigazda Orosz György, sztárvendégek ifjabb Jászai László és Füzi Gábor. Közreműködik Aradi Tibor, Bach Szilvia, Maksa Zoltán, Nádas György, Vida Péter és sokan mások. Vegye meg jegyét már most, hogy ne maradjon le a rádiókabaré tavaszi bemutatóiról. Jegyek és bővebb információ a www.jegymester.hu oldalon, valamint a Thália Színház jegypénztárában.
1: Federico Colli, olasz zongorista május 10-én Budapesten. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarának olasz estjén Riccardo Frizza vezényel és Respighi nevezetes Róma trilógiája által megelevenedik előttünk az Örökváros. Martucci első zongora versenyét Federico Colli szólaltatja meg. Találkozzunk május 10-én a Műpában. mrme.jegy.hu. Reklámot hallottak.
6: Életének 93. évében elhunyt Földes Imre, Erkel Ferenc díjas és Moholy Nagy díjas zenetörténész, a Zeneakadémia nyugalmazott egyetemi tanára, a magyar zenetörténet oktatás és ismeretterjesztés nagy hatású személyisége. Mai műsorunkban ráemlékezünk a 2025. május 11-i adásunk ismétlésével.
1: Régi zenei kalandozások Vashegyi Györggyel.

0: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, önök a régi zenei kalandozások műsorát hallják, Vashegyi György vagyok, és nagy szeretettel köszöntöm mai műsorom vendégét, Földes Imre tanárurat. Nagyon nagy megtiszteltetés és öröm számunkra, hogy elfogadtad a meghívást, és itt vagy velünk a műsorban. Köszönöm, hogy eljöttél.
1: Én köszönöm a meghívást.
0: Amit a szignál után hallottunk, Bach első brandenburgi versenyének egy nagyon szép előadása volt. 90 évvel ezelőtti előadást hallottunk. 1935. október 9-én Londonban vették föl Adolf Busch Chamber Players, Adolf Busch irányításával Bach első brandenburgi versenyének első tételének részletét hallottuk. Tehát 90 évvel ezelőtt így adták elő Johann Sebastian Bachot. Hadd tegyem gyorsan hozzá, hogy óriási muzsikus volt Adolf Busch, és ez egy akkoriban is nagyon friss és kamarazenei fogantatású előadás volt. Talán lehet ezt mondani, mit gondolsz erről?
1: Igen, én nagyon fontosnak találom, hogy tiszteljük a régieket, akik ugyan nem biztos, hogy ugyanebben a formában és nem ugyanebben a szellemben játszották Bachot, Händelt és a többieket, de hallatlan muzsikusok voltak, akikre az ember nagy szeretettel gondol és szívesen hallgatja. Még akkor is, ha ma már egy picit másképpen képzeljük egyes műveknek az előadását.
0: Nekem Busch-sal nagy élményem a Brahms szonáták például, azokat szintén 30-as, 40-es években vette lemezre, ha jól emlékszem, Rudolf Serkinhez is volt neki valami köze, talán a brandenburgi versenyek valamelyik felvételén Serkin zongorázott is, talán ő játszott az 5. brandenburgit, mindesetre fantasztikus előadások voltak, és ugye picit ennek a mai beszélgetésnek az a célja, hogy kicsit megnézzük, hogy hogyan változtak ezeknek a nagy régi zenei zeneszerzőknek, nagy barokk zeneszerzőknek, Bachnak, Händelnek, esetleg Vivaldinak fontos műveinek az előadása. Ugye nem tudunk minden zeneszerző esetében egy évszázados felvételi hagyományról, hiszen nagyon sok zeneszerzőt lényegében elfelejtettek még hosszabb időre is, mint Johann Sebastian Bachot. Bachot 100 évet szokás mondani, hogy annyi időre felejtették el, Vivaldit mondjuk 200 évre, de hogyha például azt gondoljuk, hogy Rameaut mennyi időre felejtették el, vagy kisebb szerzőket, vagy kevésbé ismert szerzőket, akik nem voltak feltétlenül kismesterek, olykor nagymesterek voltak, ezt onnan tudhatjuk, hogy mondjuk Johann Sebastian Bach nagyon szerette Francesco Bartolomeo Contit, de mégis mára, igazából most kezdjük el újra felfedezni azt a fantasztikus életművét annak a zeneszerzőnek, akit Bach nagyra tartott, és másolta a műveit, és előadta Lipcsében, pedig az Bachnak a zene ízlése az a kompozícióiból is hallható. Most úgy állítottuk össze a felvételeket, hogy maradunk még az első brandenburgi versenynél, de több mint 30 évet lépünk most előre. 1968. május 19-én Bécsből, a Musikvereinből a bécsi filharmonikusokat Otto Klemperer vezényli. Most Otto Klemperer szintén egy gigász karmester volt, akinek óriási érdemei voltak Bach újrafelfedezése terén is. Hát ugye nagyon sokáig, ha jól emlékszem, az ő Hámol Mise lemeze volt egy ilyen elérhető dolog, amelyen meg lehetett hallgatni a Hámol Misét. Jól emlékszem, ugye, hogy legalább egy évtizedig az volt az előadása a műnek lemezen.
1: Általában ő egy minta volt.
0: Hallgassuk most meg a bécsi filharmonikusokkal Adolf Busch Chamber Players, tehát egy kamarazenekari, 1935-ös kamarazenekari londoni előadás után, milyen volt a bécsi filharmonikusoknak az otthonában, a Musikvereinben 1968-ban Klemperer vezényletével ez a tétel. Hallgassuk meg most teljes egészében a tételt.

0: Otto Klemperer vezényelte a Bécsi Filharmonikusok Együttesét egy 1968. május 19-i Bécsi Musikvereinbeli koncerten. Johann Sebastian Bach első brandenburgi versenyének kezdőtételét hallgattuk meg teljes egészében, tehát 1968-as koncertfelvételt hallottunk. A műsor elején Adolf Busch 33 évvel korábbi londoni felvételén hallottuk ugyanennek a tételnek a részletét. Mai műsorom vendége Földes Imre tanár úr. Milyen különbséget hallottál a két előadás között?
1: Hát én csak azt tudom mondani neked, hogy találkoztam a régi zenével, a régi zenei mozgalommal, talán mondhatom így, hogy mozgalommal. Nem emlékszem pontosan arra, hogy melyik Vivaldi koncertot hallhattam az akadémián, a Harnon Kurté koncertjével. Nagyon tetszett nekem. Hazamentem, és gondoltam, én fölteszem egy a lemez játszóra azt a fölvételt, ami nekem megvan ebből a koncertóból. És nem akartam elhinni, hogy ugyanaz a zene, amit én most hallottam az akadémián, ugyanaz a zene szól ott a lemezről. Akkor döbbentem meg, hogy mennyire másképp lehet hozzányúlni egy zeneműhöz. Ugye a Harnon Kurtféle fölvétel levegős volt, áttetsző volt, transzparens, világos, követhető könnyedén. Ami otthon volt, az egy nehézkesebb, súlyosabb előadás volt. Nem volt rossz. De hát ez egy világ választotta el a két előadást egymástól. Szóval akkor döbbentem rá, hogy ez az új megközelítés, ez, hogy mondjam, hozzátesz a műhöz. Vagy hogy is van ez az egész? És azóta is borzasztóan sokat foglalkoztat, nem mint gyakorlati muzsikus, hanem inkább mint hallgató, zenehallgató, tehát nem is szakember, hogy mi a helye ennek a régi zenei mozgalomnak. És úgy kialakult bennem, hogy mintha egy gömböt képzelnénk el, a gömb közepébe pedig ott van a mű leírva kottában. És akkor ez a mű rendelkezésre áll minden kor számára, minden előadó művész számára, és mindenki a maga neveltetése, a maga kultúrája, a maga tehetsége alapján nyúl ehhez a kortához. Tehát nincs egy fix megközelítés, hanem ott van a kotta, amelyik sugalmaz. És minden korban egy kicsit mást olvasnak ki belőle, és minden korban más előadó más olvas ki. Kezdetben én nagyon úgy éreztem, hogy a régi zenei megközelítés az igazi. Hiszen ugye azt vallották, akik ezzel mélyebben foglalkoztak, hogy elő kell venni a darabot, meg kell ismerni, hogy akkor hogy olvasták a kottát, mikor írta a szerző a művet. Ahhoz kell ragaszkodnunk, mert hiszen azt akarjuk, hogy úgy akarjuk megszólaltatni, ahogy abban a korban volt. Ugye elővették a régi hangszereket, illetve kópiák készültek, elővették az oda vonatkozó irodalmat, komolyan tanulmányozták a díszítés technikát és mindent. Tehát mindent megtettek, hogy olyan legyen, mint akkor volt, amikor az a mű megszületett. Hát persze a dolog nem ilyen egyszerű, mert más termekben szólal meg a darab, a hangszerek mégse ugyanolyanok, mint régen, és hát az emberek se ugyanazt hallják, mint régen, mert ugye azért nem tudom, Brahms, vagy Schönberg, vagy Bartók után hallgatni a régi zenét, azt nem ugyanúgy halljuk, mint amikor ezek a szerzők még nem éltek. Tehát a törekvés az nekem nagyon tetszett, és én úgy gondoltam, hogy ez azért nagyon szép ez az egész út, amit a régi zenei mozgalom jár, mert hiteles akart lenni, azt akarta, hogy az eredetihez nyúlunk vissza. Nem mindenféle más szempontok vannak, hanem az, amit a szerző annak idején gondolt. Tehát ez nekem nagyon szimpatikus volt. Aztán jöttek a gondok, hogy mégse lehet pontosan ugyanúgy előadni. És be is bizonyosodott, mert ugye a különböző ágai ennek a régi zenei mozgalomnak más is másképpen nyúltak a darabhoz. Kiderült, hogy sokféleképpen lehet. Tehát valahogy úgy képzelem el, mint ahogy mondtam, hogy van egy gömb, a gömbnek az alján, írtek a közepén, ott van a kotta, és az sugalmaz minden korban mást és mást, és mindenkor mást olvas ki belőle. És az, ami jobban tetszik nekem, vagy kevésbé jobban tetszik, az is az a mű, de mindenkor kiválasztja, hogy mi az, ami neki a legkedvesebb. Az jutott eszembe, hogy ugye van egy hasonló terület, a műfordítás. Ugye tudjuk, hogy mondjuk Angliában Shakespeare-t azért nem ugyanúgy adják elő, hanem hát modern formában. De nem kell odáig mennünk, hát tudjuk, mi az a műfordítás. Hát a műfordítás alapján mondjuk egy Shakespeare mű az ugyanolyan, mint az a Shakespeare mű, amit Shakespeare megírt. Hát most mit lehet erre mondani? Hát más a nyelv, más a zenéje a szövegnek. A gondolatok azok nagyjából hasonlók, de hát a forma nem ugyanolyan, másmilyen. És mégis elfogadjuk, és mégis úgy gondoljuk, hogy az Arany János fordítású Shakespeare az ugyanúgy Shakespeare, mint a Shakespeare korábban írt Shakespeare. Mert a gömb közepén ott van egy mű, egy drámai mű, amit mindenkor más és másféleképpen értelmez, mást olvas ki belőle, de az mind-mind ugyanaz a mű. Tehát szerethetjük, nem szeretjük, választhatunk, hogy melyik előadást tetszik jobban, kevésbé jobban. Az biztos, hogy a régi zenei mozgalom nagyon sok újdonsággal jelentkezett. Például emlékszem, amikor ifjúkoromban ugye Bach szvitteket játszottunk, fogalmunk nem volt, hogy milyen egy gavott. Egy burré, hát ezek föliratok voltak, és tudtuk, hogy hát valami tánc van mögötte, de hát sejtelmünk nem volt, hogy milyen az a tánc. A régi zenei mozgalom azonban azt mondta, hogy tessék utána nézni. Hát az nem mindegy, hogy egy gavott vagy burré, más-más tempó, más mozdulat van hozzátéve. Nem lehet olyan gyors, mert mondjuk, ha felugrik egy táncos, akkor idő kell arra, hogy leérjen a földre. Abban a táncban pedig több idő kell, hogy leérjen a földre. A másik táncnál hamarabb ér a földre. Azt igenis tudni kell ahhoz, hogy egy gavottot vagy burrét úgy adják elő, ahogy az annak idején, mert Bach biztosan tudta, hogy milyen egy gavott és egy burré. Úgyhogy a régi zenei mozgalom nagyon sok újdonsággal jelentkezett, de nagyon tisztelnünk kell azokat is régen, akik erről nem tudtak, vagy nem érdekelte őket, de gyönyörű előadásokat produkáltak, mint éppen hát hallhattuk ezeket a régi zenei felvételeket, amik nagyon szépek.
0: Adolf Busch és Otto Klemperer két óriás után, ugye 33 év választotta el tehát a két felvételt, ugye hallottuk, hogy Klemperernél már van csemballó, Buschnál még zongora volt valószínűleg a zenekarban, ugye az 5. Brandenburg itt legalábbis zongorával vette föl Busch annak idején. Most hallgassunk meg egy 23 év elteltével készült Jordi Savall által vezényelt felvételt 1991 márciusában Padovából, saját zenekarát, a Le Concert de Nation-t vezényli Jordi Savall, ismét első brandenburgi verseny első tételét teljes egészében, csak egy adalék majdnem egy perccel rövidebb. Ez az 5 perc alatti mű, 4 perc 45 másodperc Klemperernél, 3:58 Savall előadásában. Hallgassuk meg most ezt, ez az első korabeli hangszeres előadásban hallható tétel a mai műsorban.

0: Jordi Savall vezényelte a Le Concert des Nations együttest, Bach első brandenburgi versenyének első tételét hallottuk.
1: Régi zenei kalandozások Vashegyi Györggyel.
0: Folytatjuk a régi zenei kalandozásokat. Mai műsorom vendége Földes Imre tanár úr. Három felvételt hallottunk. Johann Sebastian Bach első brandenburgi versenyének három különböző előadásából, nagyon különböző korszakokból származó előadásokból, 1935-ből Adolf Busch, 68-ból Otto Klemperer, és legutoljára pedig 91-ből Jordi Savall. Ugye amikor Klemperer 68-ban a Musikvereinben előadta, akkor azért már éledezett a régi zene mozgalom, Arnon Kurék a 60-as években már dolgoztak. Nyilvánvalóan a régi zene játszásnak mindenfajta hosszú története volt már az első világháború előtt is, nagyon sok minden történt itt, onnantól kezdve, hogy Mendelssohn felfedezte Bach Máté Pasulyát, Mendelssohn előtt is volt egy vonal, tehát nem szakadt ez meg teljesen, de mondjuk a mai értelemben vett historikus régi zenejátszás, az körülbelül olyan 50-60 évre tekint vissza mostantól. Nagyon érdekes kapcsolatok voltak, azt mondják, hogy Arnon Kurt, említette tanár úr, Arnon Kurt lemezeit állítólag Karajan titokban otthon hallgatta. Ki tudja, hogy mit gondolt róluk, de valamiért föltette a lemezt, és közben teljesen mást hirdetett, és nagyon érdekes, nem is olyan régen tudtam meg, hogy John Eliot Gardiner, akinél én tanulhattam, és aki hála Istennek még él, John Eliot Gardiner és Leonard Bernstein, ők mindketten Nadia Boulanger növendékek voltak, ezt tudtuk, valószínűleg onnan is ismerhették egymást, és állítólag ők hosszú telefonbeszélgetéseket folytattak rendszeresen egymással zenéről, tehát volt egy kapcsolat a két nagyszerű muzsikus között, hogy ebben mennyi az igazság, erről még Gardinert lehetne megkérdezni. És most megint ugorjunk, javaslom vissza egy kicsit, ugye Bach után, hát Händel egy logikus zeneszerző, akivel foglalkoznunk kell, Händelt nem felejtették el sohasem teljesen, a Messiás végigment a 19. században, a londoni nagy angliai Händel kultusz ihlette Haydnt az oratóriumokra, sok minden volt. Térjünk vissza 1944-be Berlinbe, ahol a Staatsoperben a számomra egyik legkiemelkedőbb karmester az egész világon, az egész történelemből, Wilhelm Furtwängler, akit én nagyon-nagyon sokra tartok muzsikusként, ő vezényli a berlini filharmonikusokat. Händel D-moll koncerto grosszójából, az Opus 6-os sorozatból csak egy kis hangulatot idézzünk föl, hogy hangzott Händel 1944-ben.

0: hangzás szót említetted, azt hiszem, hogy nagyon fontos, amit mondtál. Akkor döbbentem rá, hogy amit addig nem is tudtam, mondjuk a Máté Passió is, ha hallottam, ott ugye fuvolákat használtak. Hát persze, hogy fuvolákat, mert az volt a zenekarban. De az ember megnézi a kottát, akkor kiderül, hogy nem csak a hagyományos fuvola, hanem a blokkflőte is ott van. Vagyis Bach számára ez a két hangszer, ez nem ugyanaz. Tehát ha én föl akarom eleveníteni a régi időket, vagy közeledek hozzá, akkor miért két fuvolával adjam elő, ha egyszer a partitúrában az van, hogy az egyik fuvola is, meg a másik típusú, mondjuk fuvolaféle, azt kérte Bach. Hát akkor adjuk így elő. Persze az elején nem volt blokkflőte, tehát hol volt zenekarban blokkflőte, hát az kicsit le is nézték, hát az egy furúja, hát az egy népi hangszer. Aztán bekerült, ugyanúgy, ahogy a csembaló is lassan bekerült ugye a zenei élet vérkeringésébe. Attól kezdve bizony ezt elvártuk, hogy az a kétféle fuvola az ott legyen a Máté Passióban, mert Bach maga így gondolta, mert az a hangzáshoz kellett az ő elképzelése szerint.
1: Egy percet játszanak csak a Máté Passióban a furulják, de az nagyon fontos, az az egy perc, hogy akkor az az ósmerc, az a tenor akkompagnátóban, ott a két oboa da caccia, ami megint egy rejtély hangszer, hiszen azt is a historikusoknak kellett újra felfedezniük, megépíteniük, megtanulni rajta játszani. Ugye régebben angol kürtel helyettesítették ezeket általában, vagy Mendelssohn éppen klarinéttal, ő még angol kürtöt sem használt. Ugye Busch, Klemperer és természetesen Saval, ők azokat a hangszereket használják, amelyeket az első brandenburgi versenyben Bach odaírt, bár a violino piccolo az egy megint egy érdekes kérdés, hogy azzal mit csináltak, mert ugye azt általában az máshová hangolt kisebb testű hegedűt képzelt el Bach, ezeket nem így játszották, és itt most hallottunk egy Handel nagy Concerto Grossónak egy nagy francia nyitányát, egészen monumentális, időtlen előadásban, Furt Wengler előadásában, aki hát a egyik legnagyobb karmester volt a világon, és igaz, 1944-ben járunk, tehát most már több mint 80 évvel ezelőtti felvételt hallottunk. Most hallgassunk Handelt, egy másik Concerto Grosso, de szintén az Opus 6-os sorozatból, a Liszt Ferenc kamarazenekar előadásában, hiszen ők Magyarországon és Európában nagyon-nagyon sokat tettek azért, hogy a barokk zenei repertoár ismert legyen. Ugye Cidra László volt az állandó munkatársuk, aki megírta nekik a díszítéseket, ahogy a Liszt Ferenc kamarazenekar tagjai mondták, kicidrázta nekik a díszítéseket. És én is az ő lemezfelvételeiken nőttem föl barokk zenében, például a brandenburgi versenyeket elsősorban velük hallgattam. Hallgassunk most egy kis Handel Concerto Grossót, valamikor a 80-as években, tehát megint ugrunk 40 valahány évet Furt Wenglerhez képest, és a Rolla János vezette Liszt Ferenc kamarazenekarnak egy Hungaroton lemezéről Handel Opus 6-os Concerto Grosso sorozatból az F-dur koncertó részletét halljuk.

0: Megint mondtál egy kulcsszót, a díszítés. Régen a muzsikusok nem nagyon foglalkoztak azzal, hogy ezt a díszítést hogy kell olvasni. Amióta van a régi zenei megközelítés, hallatlanul komolyan foglalkoztak azzal, könyvek tanulmányozásával, hogy egy adott mordent, trilla az milyen legyen. Alulról kezdődjék, fölülről kezdődjék, és akkor egy időben ezt rendkívül komolyan vették, hogy annak a trillának vagy mordentnek annak pontosan olyannak kéne lennie, ahogy a nagykönyvekben van. Most már ettől eltekintenek. Ezt nem veszik olyan komolyan, hiszen az a díszítés, az lehet improvizatív, és ugyanolyan élményt ad, ha nem egész pontosan olyan, mint amit a könyvekben olvasni lehet. Úgyhogy ilyen értelemben a régi zene mozgalom már nem olyan mereven gondolkodik, mint az elején, ami egyébként teljesen természetes, hogy amikor elkezdődik egy mozgalom, akkor hát ortodox módon nyúlnak hozzá a témájukhoz, és most már szabadabban csináljuk, szabadabban csinálják a muzsikusok, és a trillák, mordentek élik a maguk életét egy picit már szabadabban, és valószínűleg a hatásuk az ugyanolyan, mint ahogy a könyvekben van, csak az előadó művész dönt, hogy milyen ékesítést akar adott pillanatban játszani.
1: Nagyon érdekes, mert valószínűleg mondjuk 200 évvel ezelőtt, a 19. század elején sok munkájába telt mondjuk a karmestereknek, vagy akkor még nem volt a karmesterek, de mondjuk a vezető zenészeknek rászoktatni a zenészeket arra, hogy csak azt játsszák, ami a kottában van. Tehát leszoktatni arról őket, hogy díszítsenek. Spórról hallottam azt hiszem azt a történetet, hogy Olaszországban járt 1800 körül, és hallott egy zenekart, teljes elszörnyedéssel írja le Spór, hogy a zenekar minden tagja állandóan a koncert közben kadenciákat játszott a szólamában, beleértve a kürtösöket is. Tehát mindenki díszített, az egész teljesen szétesett, tehát rendet kellett csinálni, ugye elképzelhetetlen lenne a romantika, Brahms, de Schumann, Wagner a fegyelem nélkül, hogy pontosan azt játsszák, ami a kottában van, és ezt a fegyelmet kellett valahogy újra a historikusoknak jó értelemben fellazítani, hogy a darabok igazi szelleméhez visszatalálhassunk. 90-es évek előtti volt ez a felvétel, biztosan a 80-as évek körül, vagy talán korábban készült a Liszt Ferenc Kamarazenekar imént hallott Händel felvétele. Hallgassunk most bele ugyanebbe a Concerto Grossoba, tehát az F-dur Concerto Grossoba, opusz 6, numero 9, a Collegium Musicum 90, kiváló angol régi hangszeres együttes, Simon Standage koncertmesterként irányítja őket, ennek tudjuk a pontos dátumát, 1997-ben vették föl, Jordi Savalék után a mai műsorban ez a második előadás, amelyet korabeli hangszereken hallunk.

0: Handel F-dur koncerto grosszójából hallottunk két tételt, az Opus 6 numero 9-es koncerto grosszóról van szó. Most a Collegium Musicum 90 kiváló angol régi hangszeres együttes játszik. Én nagyon szeretem az ő Handel előadásaikat. Mindenkinek ajánlom ezt az Opus 6-os sorozatot. Három nagyszerű CD velük. Ezek csendos lemezek egyébként, és Simon Standage volt a koncertmester és a művészeti vezető. 1997-es felvételt hallottunk. És ugyanezt a Concerto Grossót előtte a Liszt Ferenc Kamarazenekar szintén nagyszerű előadásában hallottuk, abban egyébként Perti Zsuzsanna csembalózott annak idején, és Róla János volt a koncertmester. Nem is nagy az időbeli különbség a két felvétel között, ugye a Liszt Ferenc Kamarazenekar a ma használatos hangszereken, de egy friss, stilisztikailag informáltabb előadásmódban szólaltatta meg a barokk zenét, és készített nagyszerű lemezeket a Hungarotonnál, ugyanakkor a klasszikus értelemben vett Hungaroton utolsó korszakának a végén a régi zene játszás is nagyon felemelkedett a Hungarotonnak köszönhetően. Most a mai műsorban pont nem hoztunk magyar régi zenei előadókat példaként, de hát mindenképpen említsük meg a Capella Savariát, a Concerto Armonicót, Németh Pált, Nicolas Megigent, természetesen Zádori Máriát, akik nélkül más lett volna az egész világnak az elmúlt 30-40 év régi zene játszása, hiszen például számtalan nagyhírű, világhírű énekes, énekesnő vallotta be nekem privát beszélgetésben, hogy Zádori Mária miatt kezdett el ezzel a repertoárral foglalkozni, hogy meghallgatta azokat a lemezeket. Ugye most hangszeres zenére koncentráltunk a mai műsorban. Először Bach első brandenburgi versenyének, Adolf Busch, Otto Klemperer, illetve Jordi Savall féle három felvételén keresztül áttekintettünk egy tényleg egy 60-70 éves periódust, hogy hogyan változott annak a műnek az előadása. Most Handel Concerto Grossókat Furt Wenglertől Liszt Ferenc Kamarazenekaron keresztül a Simon Standage vezette angol historikus együttesig. Miközben hallgattuk ezt a nagyon szép Handel zenét itt a stúdióban, mai műsorom vendégével, Földes Imre tanárúrral, közben arról beszélgettünk, hogy hát igen, vannak ezek a dolgok, hogy hogyan olvassuk a kottát, eleve milyen kottánk van, milyen hangszereken játszunk, milyen teremben, mekkora létszámmal, tudjuk-e a díszítéseket, stb. Végtelenségig lehet ezen a területen kalandozni. És ez a műsornak ez a címében is benne van, ez a kalandozások, amelyre itt vállalkozunk, de hát azért a művészi tehetség valahol az a legfontosabb talán.
1: Hát biztos. Azelőtt ugye sok vita volt arról, hogy mondjuk a Bach szonátákat, vagy bármi régi zenét szabad-e mai hangszereken játszani? Nem kellene mindent a régi hangszereken játszani, és nem szabad a mai hangszereken. Ez elmúlt.

0: múlt.
1: Mert szerencsére, is, ha tegyem hozzá.
0: Szerencsére, mert végül is, ha meggondolom, hát most akkor egy zongorista maradjon ki a Volt Emberites Klavírból, ami nem a zongorára volt írva. Hát teljesen lehetetlen. Úgyhogy tudomásul kell venni, hogy végül is egy, mondjuk egy remek művet a legkülönbözőbb hangszerekkel el lehet játszani. Tudomásul kell venni, hogy abban a gömbben, amit én úgy elképzelek, amiben benne van a kotta és sugalmaz rendkívül sokféle fölvételt, abban ez is benne van, hogy a zongora is el tudja játszani azt, amit a csembaló játszott. És ha egy nagy művész csinálja, aki ihletett nagy muzsikus, nagy szellem, akkor én azt pontosan ugyanúgy elfogadom, mint hogy a régi zene hangszeren játszik. És ha régi zenei hangszeren játszik, és nem elég tehetséges, akkor én inkább a mai hangszeren egy tehetséges muzsikus hallgatok meg.
1: Ez egy nagyon jó végszó ehhez a beszélgetéshez. Nagyon szépen köszönöm Földes Imre tanár úrnak, hogy eljött hozzánk ebbe a műsorba a vendégnek, és azt hiszem ehhez az utolsó gondolatmenethez illően talán az a jó, hogyha egy kiváló modern hangszeres előadással fejezzük be ezt a műsort, és hát egy óriási gigászunk volt, mi magyarok nem mindig tudjuk eléggé megbecsülni a zseniális előadóinkat, Kovács Dénes, akinek a neve, biztos vagyok benne, hogy örökké fennmarad addig, amíg lesz klasszikus zenei élet, annyian fantasztikus hegedűs volt, egyébként a Beethoven hegedű verseny felvétele, ha jól tudom, máig referenciának számít, bárki művész veszi fel újra ezt a darabot, pedig hát Beethoven hegedű versenyből azért jó néhány lemezfelvétel létezik, úgyhogy Kovács Dénesnek a Vivaldi felvételével fogunk elbúcsúzni, minden lemezfelvételt ajánlok egyébként tisztelettel a hallgatók figyelmébe Kovács Dénes például a Bach hegedű versenyek is egészen csodálatosak vele, de most a Vivaldi négy évszakból a tavasznak az egyik tételével fogunk búcsúzni. Itt Kovács Dénes játszik a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarát, egy nagyszerű karmester Lamberto Gardelli vezénli. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél a műsorba.
0: Hát én köszönöm megint azt, hogy meghívtál.
1: Munkatársaim Kecskés Barbara szerkesztő és Pergel János hangmérnök nevében is búcsúzik a műsorvezető Vashegyi György, és Földes Imre tanár úrral, mai műsorom vendégével együtt Vivaldi nagyon szép zenéjével kívánunk önöknek szép délutánt és estét.

0: Életének 93. évében elhunyt Földes Imre, Erkel Ferenc és Moholy nagydíjas zenetörténész. Mai adásunkban ráemlékeztünk, a 2025. május 11-i műsorunk ismétlését hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
2: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 16 óra. Lemezelő. Nem csak gyűjtőknek.
3: Napot kívánok, köszöntöm a Bartók Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Madarás Zsolt. A lemezelő mai vendége Sergej Málov, hegedű brácsa és cselló da Spalla művész karmester, a Zürichi Zeneakadémia professzora. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél hozzánk, és megmutatsz most majd néhányat kedvenc felvételeidből, és előre elnézést kérünk a hallgatóknak, de a magyar nem az anyanyelved, de magyarul vállaltad az interjút, és kérted, hogy inkább tegeződjünk.
4: Köszönöm szépen, nagyon örülök.
3: Most itt április közepén beszélgetünk, Bécsből érkeztél ide a stúdióba, szinte egyenesen a vonatról, hiszen nemrég futottad le a maratont, 42 kilométer, és azt mondtad, hogy 42 évesen ez egy szép vállalás volt.
4: Hát igen, ez már a második volt. Ősszel csináltam a berlini maratont, ott épp lakom, és ez pedig egy ilyen 12 perccel gyorsabb volt, igen.
3: A sport az mindig jelen volt az életedben?
4: Igen, igen.
3: Azt tudom, hogy úsztál gyerekkorodban.
4: Úsztál, hát foci persze, a kedvencem. Mindig játszottam is.
3: És az úszás az pedig versenyszerűen is ment?
4: Nem nagyon, nem. Hát inkább a focit, kicsit így versenyeztem.
3: Szentpéterváron születtél, és 18 éves korodig ott éltetek a családdal. Édesanyád a magyar származás, ő zenetanár volt.
4: Így van.
3: És Ungváron született. Apukáddal, Oleggel Szentpéterváron, az ottani konzervatóriumban találkoztak, és te is tőlük kaptad tulajdonképpen az első leckéidet?
4: Igen, hát körülbelül, hát úgy látom az én gyerekeimmel, hogy nagyon nehéz ez, de nagyon hálás vagyok, hogy megtaláltak egy nagyon jó tanárt, és ezzel több mint 10 évig voltam Péterváron.
3: De apukád ugye zongorát tanít, még mindig aktív a Szentpétervári konzervatóriumban. Te aztán mégis úgy döntöttél, hogy 18 évesen Salzburgba mész, és ott tanulsz a Mozarteumban nyilván.
4: Igen, az hát világos volt, hogy folytatás nem nagyon érdekel az, ami Oroszországban volt akkor, és volt egy ilyen lehetőség, és nagyon érdekes volt. Ez a professzor, nem, ott van még egy ilyen Thomas Zeltmayer-nak.
3: Hát egy világ. Hát
4: egy világ, és neki az apja volt az első professzorom, és hát így kicsit kinyitott a zenei világot nekem, meg hát valamikor, mikor kicsit tanultam németül beszélni. A legelső könyv, a Nikolaus Harnokur, van neki egy ilyen Musik als Klangrede, és az még hát még szélesebben nyitott ki, hát mi lehet, mennyire szép lehet a zene. Hát onnan folytattam.
3: Édesapád nem szerette volna, hogy zongorázni tanulj?
4: Hát, ha szerette volna, de ez, hogy nagyon nehéz volt velem, és valahogy így jól ment a hegedű, így lassan, de jól.
3: Azt már te választottad a hegedűt?
4: Hát valamikor választottam én is, de az... De az utána volt. Az anyukám persze, ő hegedűs volt, és ő jól ismerte a jó tanárokat, és így, hát segített.
3: A hegedű az elején eldőlt, hogy először a hegedűt fogod tanulni. Ugye a hegedű brácsa, van, aki váltogatja a kettőt, van, aki...
4: Igen, de én soha nem mentem át. Az brácsával úgy lett, hogy egy valami, hát nem tudom, mély zenészet kerestem, és ott hát így volt, hogy Salzburgba kellett mennem vissza, és ott volt az a legérdekesebb és mélyebb zenész, Thomas Riebl. Egy nagyon, hát fantasztikus osztrák brácsás, és hozzámentem, Hát ő se tudta, hogy mit akarom most tanulni, hegedűt vagy a brácsát. Ez a kérdés nekem nagyon buta volt, mert hát miért ez a kérdés? Nem muszáj válaszolni ezt a kérdést. Szóval az előtt...
3: Mondjuk a kéztartás, vagy tehát azért kicsit máshogy kell játszani, nem?
4: Hát ez csak mind a szoromban, mind a fejben van, és...
3: És azt is meg tudod tenni, hogy mondjuk párhuzamosan tanulsz esetleg egy hegedű darabot és egy brácsa darabot is?
4: Hát igen, mindig így tettem. Ez teljesen normális. Az, hát a zene a hangszerre, vagy a hangszer a zenére? Ez egy ilyen kérdés, nem nagyon kérdés.
3: 9. éve tanítasz már a Zürichi Zeneakadémián. Hát gondolom elég sokan szeretnének Zürichben tanítani. Pályázni kellett erre az állásra?
4: Kellett, bizony. Hát de szerencsém volt, és nagyon jók a kollégáim, és így egy irányba gondolunk, és ott megyünk. Akadunk. Hát nagyon, nagyon jó volt.
3: Azért, hány diákod van most?
4: Hát most elég sok, nem tudom, 8-9, de van egy magyar diákom, és nagyon jól
3: hegedül. Gyakoroljátok a magyar nyelvet is?
4: Hát... Bizony, az is, annak is nagyon örülök.
3: Hegedűt, brácsát, vagy pedig szvállát tanítasz?
4: Csak hegedűt, brácsát nem is szabad nekem tanítani, mert nagyon jó sztár kollégáim van.
3: Ha valaki rámegy a honlapodra, akkor ott az a kiírás található, hogy a legsokoldalúbb vonós játékos. Hát ez a sokoldalúság, ez azt is jelenti, hogy sokféle hangszerrel játszol, hiszen a hegedűn belül azért a barokk hegedű is egy kicsit más, ugye a brácsa azért az mégiscsak teljesen más hangszer, és ugye majd később beszélünk erről a Cello da Spalla nevű, hát tulajdonképpen vál cellóként lehetne fordítani, tehát hogy ez is, hogy ezeken a sokféle hangszeren is tudsz játszani, és hogy a repertoárod milyen széles, tehát egészen a baroktól a kortár zenéig terjed.
4: Persze. Hát ez szerintem úgy kell.
3: Hát de van, aki mondjuk romantikára speciál, vagy pláne a barokkosok. A barokkosok persze. Közül sokan csak barokkot
4: hát játszanak. Ez ellen nagyon küzdesz? Így harcolni kell, hogy ne tolják engem csak abba a sarokra. Mert persze imádom, és most ezért vagyok Budapesten, csinálok egy barokk zene projektet a Budapesti Fesztivál Zenekarra.
3: Amikor hallják a hallgatók ezt a műsort, akkor már lemennek ezek igen, a koncertek, igen. De ugye most a kedvünkért egy nappal előbb átjöttél Budapestre, mert majd holnap kezdődnek a próbák a fesztiválzenekarra, és két koncertet is adtok majd a Zeneakadémián. Paganini Caprice, 24 Caprice, ez gondolom minden hegedűs, aki komoly hegedűsnek tartja magát, az előbb-utóbb ezeket fölveszi.
4: Persze, ez nekem is ugyanígy volt.
3: Ezzel azt akarja az ember megmutatni, hogy technikailag mennyire, vagy itt azért a mélységeket is meg lehet mutatni.
4: Hát azt hiszem, hogy a technika az csak egy ilyen felszín, és onnan kezdve mindenféle lehet. Hát én azt szerintem, hogy minden darab ebben a 24-ben annyi sok vicc, és ilyen ötletek, ami nagyon, hát nem komoly, de okos. Hát ez egy ilyen egymás után azért hát túl sok hegedű, de ha egy koncertben játszok, akkor játszok valami más, valami egy gitárossal, vagy teszek bele egy loop station valami, mert valami mai napi Paganini biztos, hogy valami elektromos dolgokat használna.
3: Most akkor ne lőjünk le minden poént, mutassuk meg, az 5. Caprice egy kicsit másképp fog hangzani, mint azt megszokhatták a hallgatók.

0: Paganini 5. kaprészát hallották Sergei Málov előadásában. Mi vitt rá arra, hogy ilyen befejezést adja ennek a darabnak?
1: Hát az eredeti, az egy ilyen, hát dur, mert moldban kezdődik, és akkor durban, hát ez egy ilyen variáció lehet, hogy a dur helyett egy ilyen pentatonikus variációt, és hát az is, hogy az a rock gitárosok folyton játszanak ezt a darabot, és azt gondoltam, hogy egy párszor hallottam ilyen nagyon jó rock verziót, hát és meg akartam próbálni, hogy mi lesz.
0: És fiatalon sok rock zenét hallgattál egyébként?
1: Hát nem sokat, de azért így van, hogy érdekelt.
0: Volt mondjuk ilyen kedvenc rock gitárosod?
1: Hát, Oroszországban volt, meg hát ez a nem is nagyon így be a heavy rock, mert túl hangos, azért mi még klasszikus, de...
0: Mit szól ehhez a szakma, amikor mondjuk bár ugye eljátszott klasszikusan ezt a 24 káprista lemezeden, 2019-es egyébként ez a lemez, és akkor ez egy ilyen bónusz track jött a végén.
1: Bónusz track.
0: Ez egy kis játékosság?
1: Igen, hát az is egy ilyen kis különbséget csinál, mert hogy ne legyen csak egy ilyen könyvtárban, egy ilyen még egy 150-es felvétel, hanem hát egy ilyen kis modern...
0: Ugye 2019-ben, tehát most már 7 éve vetted fel ezt a 24 kápriszt, ez a kiadótól függ, hogy fölkérnek, vagy mikor érzi az ember éretnek magát arra, hogy ebből lemezt
1: Hát nekem volt időm, és van egy nagyon jó barátom, egy kis stúdióban akkor vettünk fel, amikor kész voltam, és nem volt egy ilyen, hát két nap itt van a stúdió, akkor kész, és a label se, az nem volt fontos. Hát így éreztem, hogy most egy jó időpont. Hát nem tudom.
0: Gondolom, hogy már mind a 24 kápriszt jól ismerted ekkorra.
1: Hát remélem.
0: És talán ugye többször el is játszottad koncerteken. Igen. Ezt érdemes egyébként egyben eljátszani a 24-et?
1: Az egy embernek a teremben biztos tetszik, de az ugye az világos, hogy ez nagyon... jó lehet túl sok egy hegedűben, azért zongora koncertek az teljesen normális, de egy hegedű azért másképpen szól, abban hát egy nehézség, és tudunk, hogy ő maga a Paganini soha nem játszott, és nem is jönne erre az ötletre mindent lejátszani. Hát az ő koncertekben ő nem tudom, egy pár darabot csak játszott, és ott volt ez a plakát, és akkor Monsieur Paganini, és ott volt egy Mozart overture, egy aria, és akkor ő játszott egy darabot, csak a G-húron, és kész. Persze a cash az övé volt.
0: Sokfajta csemegét is javasoltál nekem, de azért én szerettem volna, hogy ha saját felvételekről van szó, akkor mutassunk versenyművet is tőled. Carl Philipp Emanuel Bach A-dur cselló versenyét is eljátszottad. Ugye ez nagyon más szituáció azért, amikor zenekarral játszik az ember. A barokk zene ugye kis apparátus, és akkor tulajdonképpen ilyenkor a szólista egyben gyakorlatilag a karmester is. Ez is nagyon közel áll hozzád? Vagy szereted azt is, amikor még pluszban esetleg egy karmester is van, vagy ez már egy baroknál túl sok lenne?
1: Sokkal jobb, ha nincs te vagy semmi karmester. És az egész programot vezénynek, hát most is így lesz, mert hát ez a kis verseny, és akkor mit csörözzek a második fele előtt, hát az nekem így túl kevés. A fél maraton az jó, de ez csak egy fél érzés.
0: De az ugyanilyen természetesen jön az embernek, hogy egy zenekart irányítson, mint hogy egy szóló hangszere játszon?
1: Hát nekem az teljesen normális.
0: De mondjuk például egy Beethoven szimfóniát is szívesen elvezényelni?
1: Hát persze. Most épp januárban volt az Elbphilharmonie debű koncertem, ott játszottam a Paganini második verseny, azért egy kicsit nagyobb apparátus zenekar, és utána az Beethoven eróikát.
0: És azt te vezényeltem.
1: Én vezényeltem most. Ez a kedvencem.
0: Az Elbphilharmonie az ugye egy új és gyönyörű nagy koncertterem. Jó az akusztikája is?
1: Hát nekem nagyon tetszett. Szerintem nagyon jó. Hegedülni is, és beszélni is. Azt mondják, hogy túl száraz, de én nem azt. Nem éreztem azt. Ez nekem nagyon tetszett.
0: Egy moszkvai felvételt hoztál el, a Moszkvai Állami Zenekart vezényeled ebben a cselló versenyben 2020-ban. haza jársz, vagy akkoriban még haza jártál gyakran?
1: Még jártam, igen. A háború előtt párszor évben voltam. Hát ez egy ilyen nagy program volt, ahol a Mozart 39. szimfónia a szünet után volt. És még még Bach első Brandenburg verseny volt, és ott egy ilyen piccolo hegedű szólomzik, és azt hiszem, hogy ez kicsit vicces volt, hogy ilyen piccolo hegedű, és egy piccolo gordonka.
0: Mert ugye ezt ugye Cello da Spallán fogod játszani, majd mindjárt beszélünk akkor erről a hangszerről, de akkor hallgassuk meg ennek az ádor cello versenynek Carl Philipp Emanuel Bach a szerző a harmadik tételét, a moszkvai állami zenekart vezényli, és a szólót játssza Szergej Malov, a felvétel pedig 2020-ban készült.

0: Carl Philipp Emanuel Bach Ádor cselló versenyének záró tételét hallották. A moszkvai állami zenekart Szergej Málov vezényelte, és cselló Das Pallán is ő játszott. 2020-ban készült ez a felvétel, 6 éve. Fönt van ez az interneten is, de most nagyon figyeltél a tempókra főleg. Meg voltál mindennel elégedve?
1: Hát majdnem, ez már hát régóta volt, és akkor most van egy
0: távolság,
1: és ez, hát épp egy pár hónap ezelőtt játszottam Augsburgban, hát az is szerintem valahogy jó volt, de igen.
0: És mondhatod, hogy ez fontos, hogy ez egy élő koncert volt, tehát ez nem egy lemez felvétel.
1: Nem. Hát meg a kadencia, és így szoktam mindig improvizálni, és ez a spirit.
0: Na most akkor fejtsük meg ezt a cello da spallát, ugye a válcselló.
1: Gordonka.
0: Igen, ez jóval kisebb, mint egy igazi, ha szabad ilyet mondani, igen, egy igazi igen, gordonka, igen. De azért jóval nagyobb, mint egy brácsa például.
1: Hát egy oktáv lejjebb. Így van hangolva, mint egy cello.
0: Most igazából a méretére gondoltam, mert ugye ezt nem a lábad között van, hanem
1: egy ilyen vállon.
0: Igen. Vállpánt segítségével ilyen,
1: igen,
0: van rögzítve.
1: Igen, ez az.
0: Könnyebb is így egyébként játszani?
1: Hát könnyebb, mert hát ez egy ilyen hegedűi technika, és kisebb, és minden hát egy pozícióban 4 ujjal lehet játszani. Ez fontos, aki ismer a technikát. És még van egy 5. húr.
0: Az 5. húr,
1: ugye?
0: Tehát egy magas éhúr is.
1: Még egy magas éhúr. És szóval egy ilyen tenor dolgok nagyon jól lehet játszani. És így.
0: Nem is szívesen játszanád ezt el, mondjuk akkor is, hogy hagyományos gordonkán egy ilyen művet? Vagy azon nem is szoktál gyakorolni?
1: Soha nem gyakoroltam ezt, hát ezt nem tudom, így professzionális
0: szinten.
1: Ez nem lehet. De azért így, amikor 2009-ben most így találkoztam ezzel a fenomennel, és így hát oda mentem Hollandiába, mert hát meg kellett tudnom, hogy lehet-e azt így jól és elég gyorsan megtanulni, és kiderült, hogy igen. És egy pár hónap múlva így már játszottam az első koncertemet, és így véletlenül egyébként készült egy felvétel, és azóta mindenütt.
0: De akkor pár hónap alatt megtanultál ezen a különleges
1: hangszeren? Hát igen, azért brácsán, szóval a fő repertoár az persze a cello suite-ek, és ezeket játszottam össze-vissza a brácsán, és így hát erre már kész voltam, csak kellett ez a hát kis híd kicsit át
0: de a kéztartásnak nagyon más milyennek kell
1: hát lenni? Nem tudom mennyire nagyon, vagy nem nagyon, hát így hallani kell és érezni, de megír.
0: De mondjuk ugye Bach korában teljesen másmilyen volt a cselló.
1: Ez akkori. Van egy pár, és ez egy ilyen hát érdekes dolog. Van 3 hangszer, ami egy bizonyos Johann Christian Hoffmann készült. Ő az egyetlen hangszerkészítő volt Lipcsébe, mikor Bach ott volt, és ez megvan bizonyítva, hogy ők barátok voltak. És van 3 ilyen, ugyanilyen hangszer, mint az enyém. Hát ilyen kopi. És akkor a Lipcsébe, meg a Brüsszelben is ott egy nagyon tiszta nemet mondják, nem lehet, nincs semmi lehetőség játszani. De van egy 3. Berkeleyben, San Francisco mellett, a Berkeley University, és ott megvan, voltam tavaly ott, néztem rá, és most, hát egy pár hónap ezelőtt mondták, hogy igen, van pénz, hogy javítsák, és akkor nem lehet, hogy ebben az évben még oda megyek, és ott készülök egy felvételt. Nem tudom, hogy hangzik, de az, hát nekem teljesen
0: hogy
1: biztos, hogy
0: ez a hangszeredet megjavítsák, vagy
1: ne,
0: pedig
1: nem, azt az eredeti Bach hangszeret, a Johann Christian Hoffmann
0: hangszerét,
1: azt, amit hát én teljesen biztos vagyok, hogy ezt Bach, ő maga játszott. Ez biztos
0: most
1: az övé volt.
0: Milyen hangszered van? Gondolom, ezt nehéz is beszerezni, hát nincs annyi, mint hegedű.
1: Nincs annyi, de az persze hát nekem készült. A hangszer, a vonó, a tók, a húrok persze, az ilyen teljesen custom made dolog. És hát nagyon boldog vagyok, hogy ilyen frontline, ilyen avant-garde. Ez valami annyira régi, hogy újra új.
0: És mondjuk így könnyebb is neked karmesternek is lenni, hogyha ugye a hagyományos csellóval ülni kell azért.
1: Ne, hát nem, az nem. Hát persze ülve nem nagyon jó vezényelni, de ez nem a nagy különbség. Azért hangszer nélkül inkább jobban lehet vezényelni, nem csak hogy a kezék szabad, hanem az orrok is.
0: Sejtettem, amikor kértem, hogy hozzá majd kedvenc felvételeket, hogy azok sem ilyen hagyományos felvételek lesznek. Ugye talán úgy is mondhatjuk, hogy a komoly zene fene gyerekeitől választottál felvételt. Friedrich Gulda az első művészünk, ugye a híres osztrák zongora művész, és van egy For Rico nevezetű műve, amit a fiának, Rikónak írt. Ugye van, aki egy kis ilyen programot is ad ehhez a darabhoz, hogy ez egy vidám beszélgetés tulajdonképpen apa és fia között, de mondtad, hogy mindenképpen azt mutassuk meg, amin nem zongorán, hanem klavikordon játszik. Miért tetszik neked ennyire ez a klavikord? És úgy tudom, hogy te is kipróbáltad.
1: Nekem van még kettő is, és a korona időben volt időm, hogy készítsek egész koncertprogramot, és egyszer-kétszer játszottam egy egész koncertprogramot Bach darabjaival, az eredeti Bach hangszeren. Szóval itt van egy nagyon világos kapcsolat a violoncellód a Spallával, mert hát nem sokan ismerik, és annyira fantasztikus a hangja, mert a violoncellód a Spalla ugye kicsit kevésbé hangos, mint egy nagy gordonka, és a klavikord egy nagyon hangos, de csendes. De van egy ilyen hangja, amivel még egy ilyen vibrátó is lehet, azt mondják, hogy bébung, egy ilyen eredeti német szó. Akkor először hallgattam, hát gondoltam, hogy egy ilyen elektromos effekt, de az hihetetlen, hogy ez nem elektromos volt, hanem ez eredeti, és így ahogy játszik, azt hiszem, hogy ez nagyon így
0: megérintette a lelkedet.
1: Nagyon, nagyon tetszik.
0: Friedrich Gulda Für Rico című művét halljuk most a szerző előadásában, klavikordom.

0: Friedrich Gulda Führer Rico című művét hallották a szerző előadásában, klavikordon játszott. Hát azt mondtad, hogy Cello da Spallán néhány hónap alatt gyakorlatilag megtanultál a klavikordhoz, mennyi idő kellett?
1: Hát kicsit több kellett, az nagyon más a hangszer. Az volt érdekes, hogy senki nem játszik ezt, és a darabok, az, hát a legeredeti darabok, ezek a gyerekdarabok, az Bach invenciók és szimfóniák, és ez egy ilyen nagyon házi zene, ez nagyon jól passzol ehhez a hangszerhez, és van egy ilyen pianoszalon Berlinbe, és hát ott játszottam.
0: És akkor ezt nagyrészt autodidakta módon tanultál meg?
1: Igen, persze.
0: Milyen lett a koncert? Hogy sikerült?
1: Hát nem tudom, azután nagyon nehéz volt minden a színpadra kimenni, meg hát nem a legnagyobb versenyeken nem voltam ennyire.
0: Jobban izgultál, mint a versenyeken?
1: Sokkal jobban, többet. Sokkal többet.
0: Mert hogy akkor elhagytad a komfortzónádat.
1: Hát ez egy ilyen hangszer, ami még, hát nem játszottam évtizedikig ezt, hanem másfél éve. Nagyon izgalmas, így nagyon akartam megnézni, mert az apukám is nagyon zongorista, és valahogy így valamit kellett.
0: Meg egy kicsit ez a barokk kor is vagy.
1: Hát az is, de a zene, hát ez egy ilyen zene, amit azért nem lehet egyedül egy húr hangszeren játszani. Persze triók, duók, az lehet. Ez egy ilyen fúgás dolgok, meg ez annyira más, és az is, hogy nincs sok profik, akik azt játszanak, és ott láttam egy kis lehetőséget.
0: És ez a klavikord, ez mondjuk például van is neked otthon most klavikordon?
1: Igen, igen, megvan.
0: És meg időnként gyakorolsz?
1: Hát igen, igen. Hát sokat kell így hangulni, meg mindenféle.
0: Van-e még titkos vágyad? Hát ennyi hangszer után van elég, amin...
1: Hát persze, a korona időben egyébként hát a karmester kéne, hogy tudjon minden hangszer hogy működik, és nem csak így könyvből, hanem így igazán. Hát akkor megvettem majdnem minden hangszert, hát ami a szimfonikus zenekarban van, és így
0: egy kicsit tanultam. Minden hangszered van otthon, és egy picikét mindegyikkel ismerkedsz, belefújsz a trombitába.
1: Igen, hát épp abban.
0: Most épp a trombita van napi renden?
1: Azt a legtöbbet gyakorolta.
0: Ez a karmesterség most egy ilyen fő irányjá kezd majd esetleg
1: igen,
0: válni?
1: Igen, hát remélem, remélem.
0: Azt olvastam, hogy ez nagy zenekarokkal sikerült már együtt dolgoznod, a londoni filharmonikusok, a Bajor Rádió szimfonikus zenekar, a BBC, Helsinki filharmonikusok. Ilyenkor figyeled külön a karmestert, és ez egy jó tanulmány is tulajdonképpen?
1: Hát az is, az is, persze.
0: És a hallgatók nem látnak téged, de egy ilyen nagyon pozitív, kisugárzású, mosolygós fiatalember vagy. Egy karmester meg sokszor ilyen nagyon kemény és határozott. Azért tudsz olyan is lenni?
1: Hát kéne. Csak az a kérdés, hogy mit csinálsz, és miért, és mihez. És akkor mit segít az, vagy nagy túl komoly lenni.
0: De mi lenne, azt mondanák, hogy most te vezényelheted mondjuk a londoni filharmonikusokat, akkor melyik szimfóniát választanád ki szíved szerint?
1: A Csajkovszkit.
0: Melyiket?
1: Ötödiket. Az most épp az a maraton végén hallottam azt, és így végzett 500 méter előtt, a finish előtt, és akkor azt...
0: Akkor volt a finálé.
1: Tudtam, de nem csak ezért, hát fantasztikus a zene, még nem vezényeltem. Hát Csajkovszkinak csak ez a Mozartiana, van egy ilyen negyedik suite, egy ilyen Mozart programban, ahol egy hegedű verseny, vagy egy, hát a cellón is lehet pár Mozart versenyet, meg fagott, vagy fúvona versenyet, könnyen lehet játszani, mind a hármat. És szerintem ez lenne.
0: Futás közben mindig klasszikus zenét hallgatsz?
1: Mindenfélét, jazzt is.
0: Akkor ha most már jazzt említetted, Didier Lockwood a következő előadónk, egy francia jazz hegedűs, hát sokan Grappelli szellemi utódjának is tartják. A jazz az mikor jött be az életedbe? Azért a klasszikus zenét játszók, bár sokszor irigylik a jazzben lévő szabadságfokot, azért nem nagyon kirándulgatnak a jazz irányába, kevesen próbálkoznak vele. Te föllépsz.
1: Hát azt hiszem, hogy ez a szabadság, ez a szó, ez a fő szó, az, amit nagyon keresek a zenében, és az, ami a klasszikus zenében nagyon kevés van. Nagyon kevés, és ott pedig sokkal több. És egyébként ott kezdődött, mikor először hallottam élőben ezt a fantasztikus lakót Didier-t Salzburgban, és teljesen oda voltam, és hát most többször csinálok ilyen ráadásként ilyenféle darabot. Megtanultam valahogy, hogy kell ezt az elektromos dolgokat beállítani, hogy ilyen legyen a, hát csak egy hegedűvel, egy ilyen tengert, meg madarakat, egy ilyen kanonikus dolgot, vagy egy ilyen teljesen bolond táncot csak egyetlen hegedűvel tud csinálni, és mikor nem tud, hogy lehet az egy kis ilyen elektromos dolga, és hát nem hagytam abban, amíg nem tudtam megcsinálni én magam.
0: És egyébként a közönség hogy fogadja? Milyen koncerttermekben?
1: Ez mindig egy ilyen dupla success. Szóval ez nagyon jó. Nagyon jó.
0: Még nagyobb a taps utána?
1: Ez ilyen turba taps.
0: Didier Lockwoodtól mondtad, hogy olyan felvételt válasszunk, ahol szólóban játszik. Ugye ő tényleg teljesen formabontóan nyúlt még a jazz muzsikához is. Talán Guldával is párhuzamba lehetne ilyen értelemben vonni.
1: Lehet.
0: Hallgassuk most akkor Didier Lockwoodot.

0: francia jazz hegedűs Didier Lockwood játszott, nagyon fölvillanyozottál itt a felvétel alatt. Ilyen volt a hangulat Salzburgban is?
1: Amikor... Ilyen volt, igen. Hát még ez így strike.
0: Mondtad, hogy ha már a jazz hegedülésről beszélünk, akkor jó néhány évvel ezelőtt, talán már 15 is van, a lipcsei Bach versenyen elindult el, és ott az a külön díj az volt, hogy különböző kurzusokra költhetted csak el azt a pénzt, amit ott nyertél, és egy bécsi jazz hegedűssel megismerkedtél, akinél pont tegnap voltál, mielőtt jöttél ide a lemezelőbe.
1: Így is van. Barokk hegedűn elkezdtem gyakorolni, és ott volt ez a Bach verseny, és akkor megpróbáltam kicsit így versenyezni, meg Lipcsé, nem is messze volt Berlinben, akkor Berlinben volt. És jól ment ki, mert ez így kellett, hogy legyen. És most, hát 15 éve, hogy már jó barátok vagyunk, Andy Schreiber, úgy hívják ezt a fantasztikus jazz hegedős, legszabadabb ember, aki csak lehet. Na hát nagyon örültem, hogy kicsit fejlődtem.
0: De ilyenkor ez hatással van egyébként a brácsa vagy a hegedű játékodra is?
1: Persze. Mondjuk, hát nem tudom, egy Mozart hegedű versenyben mindig improvizálok a kadenciákat, és hát lehet egy ilyen jazz-style-i kadenciát csinálni, de a jazz az is egy nagyon széles dolog. Lehet, hát nem csak ez a grappelli, vagy ez a régi zene, vagy standardok, hát az is nagyon érdekes, oda egy kicsit ilyen historically informed a jazz, de a szélesebb jazz az minden, az még sokkal modernebb, mint a mondjuk modern klasszikus zene. Ez nagyon izgalmas, nagyon érdekel.
0: Egy kicsit beszélgettünk még itt a nagy zenekarokról, és akkor ugye említetted, hogy Klaus Makelával is dolgoztál együtt. Sibeliust játszottatok ráadásul többek között. És hát ő ugye most egy ilyen sztárkarmester, talán még most is csak 20-valahány éves,
1: 30 lett, igen,
0: lett most közben. De amikor találkoztatok, akkor talán 20 éves, ha volt.
1: 20 éves volt, és már teljesen komoly, és hát ő nagyon korán elkezdte, és nagyon biztos volt, mit akar csinálni. Hát fantasztikus, pszichológikus tudja, hogy kell egy zenekarral bánni.
0: Azt nagyon megérzed,
1: igen,
0: hogyha
1: igen.
0: Egy igazán nagy egyéniség jön be? Amikor először találkoztok, rögtön megérzed?
1: Igen, hát igen, ő még 18 vagy 19 éves volt, de már benne volt persze ez a star dolog.
0: A régi nagy karmesterek közül van esetleg kedvenced?
1: Inkább a mai, nem tudom, Harnokul, Norrington a kedvencem, de az még ne, az hát régi, nem nagyon régi. De az egy ilyen revolutionary, és akkor nem félt semmitől. Másképpen olvasta ezt a zenét, és az nekem így nagyon közel van.
0: Nagyon sok versenyen elindultál, talán a genovai volt az egyik legelső, ugye a Paganini verseny, aztán volt Salzburg, Vilnius, Auckland, az ARD verseny, ahol döntőbe jutottál, Tokió. Ezek közül azért jó párat meg is nyertél, vagy a döntőbe jutottál. Ez mindig egy ilyen inspirálás az embernek, vagy azért is fontos, hogy ugye elhelyezze önmagát a világban, hogy hol tart

0: És azért hát kíváncsi voltam, és jó volt a program, ott játszottam a Bartók szólószonátát, meg az Aucklandi versenyt Bartók második hegedű versenyen nyertem.
1: Ez nem könnyű darab, ugye?
0: Nem könnyű darab, de azért jó, hogy legalább kicsit a nyelvet értem.
1: Közelinek érzed magadhoz Bartókot?
0: Igen, nagyon. Hát a kedvencem. Ez fantasztikus zene, minden tőle. Meg tanultam sokat, és Rados Ferenccel tanálom.
1: Hallottál róla, hogy ő egy mekkora nagy egyéniség?
0: Hát nagyon sokat, persze. De az a lényeg, hogy ha nem volt közönség, akkor legaranyosabb ember volt. Akkor így biztos voltak, hogy a diák semmit soha nem fog megérteni, de azért na magyarázzam még egyszer, kérdezte, és ebben hát volt egy kis cinikus is, nóta, ugye meg is próbálta, és nekem sokszor így volt, hogy hónapok után úgy éreztem, hogy valamit megértettem belőle, mert annyira mély volt zene megértés, meg érteni tud, mit mond ez a zene.
1: És mondtad, hogy talán ez is a versenynek, az Aucklandi versenynek köszönhető, hogy ott viszont Várjon Dénessel találkoztál?
0: Ez az, igen, igenis. Meg egy pár darabot is játszottunk együtt.
1: Remélem, de mondtad, hogy nagy hatással volt rád, ahogy Várjon Dénes zongorázik?
0: Hát igen, hát imádom, hogy zenél. Ez egy kisváros azért, ott Nelson, és adott egy koncertet, és hát így három nap láttam, hogy annyira jól készült, és akkor a koncerten így fantasztikus minden, hogy is mondjam, verantwortlich, egy ilyen zenész, ami bárhol csak a legjobbat lejátszani, vagy hogy is mondjam.
1: Tehát nagy hatással volt, tehát is mondtad, hogy ugye mennyire boldog lennél, hogyha mondjuk esetleg közösen.
0: Hát remélem. Közösen remélem, amikor összejön.
1: Mahler muzsikával folytatjuk, a fesztiválzenekarhoz kötődik ez is. Már nem először dolgozol együtt a fesztiválzenekarral.
0: De másodszor, igen.
1: Hogy találtatok egymást? A Fischer Iván keresett meg, vagy?
0: Hát sajnos nem, de azért utána és előtte is ismertük egymást. Van egy ilyen barokk sorozat, és ott megbetegedett a Rachel Podger, és én valahogy ott egy voltam.
1: Beugrás volt?
0: Igen, beugrás volt, és három nap alatt megtanultam ezt a programot.
1: De ez nagyon jól sikerülhetett, hiszen a mostani koncerten már te vagy a karmester is, és a
0: igen, hát akkor is így volt. Ott volt egy Bizendel hegedű verseny, és mi is. Most pedig egy Boccherini cello verseny lesz.
1: Tehát a Cello de Spallát, azt most élőben láthatja a budapesti közönség majd,
0: igen.
1: És a játékodat. Igen. Mahler, ez egyértelmű volt, hogy ha Fischer Iván és a fesztiválzenekar, akkor Mahler muzsikát fogsz hozni?
0: Hát azt hiszem, hogy Bartók úgyis jön egy párszor, még ma, meg holnap is, de azt hiszem, hogy ez a sorozat az is nagyon jó. Sok felvételeket hallgattam.
1: Az ötödik szimfóniából mutatunk most egy részletet, akkor a budapesti fesztivál zenekar játszik, Fischer Iván a karmester.

0: Mahler 5. szimfóniájából hallottak részletet, a Budapesti Fesztiválzenekart Fischer Iván vezényelte. Szergej Málov a lemezelő vendége, hát ha Fischer Ivánról szó esett, akkor egyszer felkérte Fischer Iván, hogy legyen koncertmester, ugye amikor a berlini Konzerthausnak is ő volt a vezetője, és egy Brahms programot választott. A romantika is azért közel van a szívedhez?
1: Persze. Nagyon is.
0: Hogy sikerült ez a koncert, és azt tudom, hogy a feleségedet is ennek a koncertnek köszönheted, hiszen még most is a berlini Konzerthaus.
1: Igen, most folytatott, és hát igen, már megköszöntem és egy párszor a Fischer úrnak, hogy neki köszönhetően megismerkedtem a feleségemet. Ott így vis-a-vis ülnek a hegedők, az elsők meg a másodikak, és hát nekem is tetszik ez az antifónik dolog. És hát ez volt egy, ezt is akartam kipróbálni, hogy érez ez a koncertmester pozíció. Ezután nem azóta nem csináltam, nem folytattam ezt, de ez nagyon izgalmas, nagyon érdekes volt a program, meg a Brahms első szimfónia.
0: De hogy nem a te világod a koncertmesterség, akkor úgy érzed? Mert azt vettem ki a szavaidból, hogy ez nagyon kísérletező vagy. Sokféle zenei műfajt kipróbálsz, sok hangszerrel megismerkedsz.
1: Igen, hát azt is kellett csinálni.
0: Szóval és kamaramuzsikus maradsz, mint hogy...
1: Hát inkább, hát ha vezényelni akarok hegedűsként, akkor egyszer muszáj vagyok kipróbálni, hogy érzik ez a másik oldalon.
0: Jesahely Fesztől is hoztál felvételt. Hát, hogyha ilyen nagy és klasszikus hegedűsök közül ugye őt választottad, akkor ő az abszolút példakép, mert azt tudom, hogy gyerekkorodban azért inkább Oistrakher rajongtál.
1: Hát ott volt egy ilyen, hát a kettő, persze, és hát így ezekkel a két példaképpel nőttem fel. És hát most teljesen világos, hogy ez is megmarad. Ennyire a szívben vágó a hang, és ez a felvétel egy ilyen elég késő,
0: már
1: de még mindig idős, és az utolsó 10 évet nem játszott a karrierában, úgy, mikor egyszer valahogy elég volt, és olyan tökéletes zenész, és nem csak hegedűs.
0: Hát muzsikus.
1: Nagyon virtuóz, nagyon így tudunk, hogy nagyon jó zongorázott, és írt zenét, és ezt
0: egy
1: látszik.
0: Egy slágert
1: is igen, írtam, igen, ez volt a dolog. Igen. Az látszik, hangzik, hogy ez sokkal több, mint csak egy...
0: Tehát nem öncélú ez a nagyon gyors tempója, amiket ősz, ez a virtuózitás.
1: Aztán, hogy hát van neki ez egy ilyen because I can, de azért ebben sokkal több energia van, és így nem siet. Gyors, de nem siet. Hát ez a különbség.
0: Igen, azt is mondják rá, hogy ő még ezeket a legvirtuózabb dolgokat is annyira szenvtelenül tudta játszani, tehát se az arcán, ugye most vannak olyan hegedűsök, akik szinte táncolnak és egy performanszt adnak elő, ő megállt és rezzenéstelen arccal eljátszotta a legvirtuózabb
1: dolgokat. Ez a szenzációs benne, hogy annyira forró, amit játszik, ez és az arc teljesen hideg.
0: Most olyan darabot választottál tőle, ugye ő sok ilyen miniatűr darabokat írt, tehát pedig ugye a hegedű repertoár az azért viszonylag gazdag, de Heifetz mégis úgy gondolta, hogy sok darabot átír, és ilyen kis, általában ez volt az ő egyik kedvenc ráadás száma. Mondtad, hogy te is eljátszottad
1: hát ezt. Nekem is úgy van, és azt hiszem, hogy a miniatúrokban ő a legjobb.
0: Ezért hálásak vagytok neki, hegedűsök, hogy ilyen kis rövid darabok, amik tényleg tökéletesek, ha, akár egy ráadás
1: számnak is. Persze, nagyon jó az.
0: Egy Prokofjev műről van szó, ugye a Három narancs szerelmese, az opera indulóját írta ő át hegedűre, és akkor kérted, hogy természetesen Heifetzzel mutassuk ezt meg. 1948-ban készült ez a felvétel.

0: Prokofjev Három narancs szerelmese című operájából az induló átiratát hallották. Jása Heifetz készítette ezt az átiratot, ő játszott hegedűn. Emmanuel B. volt a zongorista partnere, és 1948-ban készült ez a felvétel. Szergej Málóval vendégünk, egy nagyon különleges muzsikát hoztál. Dil Mano, Dil Bero, ez két becenév, egy fiú és egy lány, mégpedig ez egy bolgár népdalfeldolgozás.
1: Hát fantasztikus zene, azt hiszem, mert hát minden különleges volt. Ez a voix bulgár, ez a női kóros, és hát így énekelnek.
0: Ez a torok hang, ugye, mint, nem fejhangon,
1: hát igen, hanem igen, mint senki más. A legkülönösebb a ritmus benne. Szóval soha nem lehet így biztos lenni, hol vagy, és ilyen, hát táncos dolog, de csak ők tudnak rá táncolni. Hát én pedig csak így bámulok, hogy lehet. De meg a harmónia is annyira gazdag, és nem konvencionális, hogy így, hát mikor először hallottam, teljesen szerelmes lettem, és már hát játszottam sokszor Bulgáriában, és meg is vettem egy ilyen gadulka, ez egy ilyen bulgár hegedű, három húros, és így hát másképpen hangzik, szól, de nagyon, nagyon érdekes, és nagyon szíves.
0: Más népek kultúráját is szívesen kutatod, ugye az a bolgár?
1: Hát ez nagyon fontos nekem, nagyon szeretnék ezt a, nem tudom, 7, 9, 11, 15, 8-as ritmust valahogy így kicsit bennem legyenek, mert nem nőttem fel ott, de ezt lehet megtanulni, és így kicsit próbálgatom, de azért Irish fiddle dolgok, az is nagyon, nagyon érdekes, ez...
0: Az ír népzenét is szereted akkor ezek szerint. Most akkor az egyik leghíresebb bolgár népdal feldolgozást hallgatjuk meg, Dil Mano, Dil Bero és a Bolgár hangok titka nevű együttes előadásában.

0: Dil Mano, Dil Bero, az egyik leghíresebb bolgár népdal feldolgozást hallottuk. Szergej Málova a lemezelő vendége, Mozart hegedű versenyt tartogattunk a végére. A Frankfurti Rádió szimfonikus zenekarával vetted föl. Hát Mozartnál is azért gyakran előfordul, még zongora versenyeknél is, hogy a zongorista egyben a karmester. Itt most volt karmester.
1: Most volt karmester, azért egy ilyen nagy barokk specialista, Andrea Marcon, a Venice Barokk Orkesztrának a fő nők. Hát ez érdekes, érdekes volt.
0: Mennyi próbára van szükség, amikor mondjuk egy új zenekarral adsz elő egy olyan művet, amit te már tudsz, tehát megvannak
1: hát igen,
0: a saját?
1: A karmester vagy karmester nélkül? Hát azt hiszem, hogy egy karmester egy kicsit több. Hát attól függ, ha én, mert mondjuk, hát nem tudom, Mozartnak is van kicsit híresebb, kicsit kevésbé híres dolgok, és ha játszottak, vagy nem, attól is nagyon sok függ, hogy ki a koncertmester, vagy ha van egy basso continuo, akkor az nagyon fontos. De mindig van egy pár próba. És
0: de úgy látom, hogy Mozartból még nem készítettél lemezt.
1: Hát lemezt még nem készítettem. Azért ez egy, mint egy lemez, és ez nagyon fontos nekem. Álmodtam, már beszéltem ez a Bach ön violoncello da spalla, és hát ez nagyon fontos nekem valahogy egy kapcsolatban, egy hangszerrel, vagy egy hangszeren keresztül.
0: Magával zeneszerzővel?
1: Igen, és egy, hát szóval a Mozart hegedűn az ő házban, és ez az ő zongorával csináltam egy felvétel, egy pár, hát a kedvenc két szonátát vettem fel, ez megvan YouTube-on, és ez hát ez sokkal jobb, mint egy lemez, azt hiszem. Mert ott van egy, hát lehet megnézni is, és ez egy fantasztikus hegedű, ilyen Della Costa, és ez annyira sokkal több, mint csak egy szép hegedű.
0: Hegedű
1: mert tudunk, hogy ez a Mozart saját hegedűje volt.
0: Kicsit félve is nyúl hozzá az ember?
1: Hát a múzeum srácok így nagyon óvatosok voltak, de hát ez egy hangszer, én tudom, hogy kell egy hangszerrel így bánni. És hát ez egy nagy álom nekem, és remélem, hogy még folytatni tudok. A Paganini hegedű azért van, de Olaszországban nagyon nehéz ott ilyen valahogy elintézni azt.
0: Nehezebb hozzájutni, mint mondjuk Salzburgban.
1: Nagyon nehéz azért is. Hát
0: neked hány saját hegedűd van?
1: Hát van egy pár, de én kedvelem a modern hangszereket, mert azért a hegedő, meg a spalla az ugyanabból a
0: faanyagból
1: hát igen, az egy ember csinált, ikreket mindig hozom magammal, de van egy barokk hegedőm is, és persze egy brácsám is.
0: Mozart 19 éves korában komponálta első hegedű versenyét, 207-es a köhögjegyzékszáma. Ennek a zárótételét hallgatjuk meg, tehát Szergej Málov szólójával. A Frankfurti Rádió szimfonikus zenekarát Andrea Marcon vezényli.

0: Mozart 207-es köhögjegyzékszámú első hegedű versenyének záró tételét hallották Szergej Málov szólójával, a Frankfurti Rádió szimfonikus zenekarát Andrea Marcon vezényelte. Hát azt láttam, hogy a lemezek is nyilván fontosak neked, de hogy nagyon előszeretettel készítesz mondjuk így videoklippeket is az egyes muzsikákhoz.
1: Hát igen, ez, azt hiszem, hogy ez most a future, ez most sokkal érdekesebb, és készíteni is, mert vannak jó helyek, és egy videóban sokkal erősebb ez a live effekt.
0: Hozzátesz egy kicsit a muzsikához?
1: Hiszem,
0: vagy pedig a mai fiataloknak
1: sokat.
0: Ez már kell, úgy gondolod?
1: Kell az, és hát jobb is, mert ez a tökéletes, kipucolt felvétel, amit csak meghallgatni lehet. Úgy látom, hogy ez már passé. De érdekes is, mert ilyen, hát mondjuk ilyen hangszereket is játszok, ahol fontos is, hogy néz ki az. Mert teljesen másképpen szól, mint hát az nem lehet gondolni, hogy ennyire picike a hangszer, és ez az effekt.
0: Hát különösen az, ugye a Spallánál, ahol azt gondolja az ember, hogy egy hát rendes gordonkát hall, és ez meg annak a töredéke.
1: Ez az.
0: És azt látom, hogy az Instagram oldaladat is nagyon intenzíven kezeled. Azt egyébként te szoktad készíteni?
1: Igen, ez csak én, így, ez egy ilyen játék.
0: És így mondtad, hogy van olyan posztod, amit egymillióan is
1: megnézek. Jól felment, mert...
0: De ez ahol sok emberhez így el tudsz jutni a klasszikus zenével.
1: Hát ez a dolog. Most ez a Deutsche Grammophon, ez nem nagyon így fontos ilyen időkben.
0: Hát de azért, hogy a Deutsche Grammophon megkeres, akkor nem fogod visszautasítani.
1: De ez az ott egy ilyen nagyon-nagyon drága jegy, és be lehet menni. Hát úgy, hát nem nagyon jól néz ki, és nem nagyon érdekes, mert nekik csak ilyen pop dolgok, mert nekik fontos, hogy mennyit árulnak, mennyit lemezeket árulnak, és az a lényeg, hogy senki most nem veszi CD-ket, mert CD-k már nem, hát nincs hol lejátszani a CD-k, és ezek még mindig odafelé gondolnak, és azért, hát igen, mert én is felnőttem ezzel a yellow label dologgal, de az nem az.
0: De most otthon például még bakelit lemezeket hallgattatok gyerekkorodban, vagy nálad az már nem volt?
1: Hát igen, az apámnak volt egy nagyon nagy...
0: Melódia lemezek?
1: Persze, abból is.
0: Hát például a 6. cselló szóló szvíjt, amivel most majd rövidesen megmutatjuk a zárótételt, ugye itt is megint ezen a váll cellón fogsz játszani, és ez például Amsterdamban egy nagyon különleges helyszínen vettétek föl. Ez egy ipari létesítmény, gondolom.
1: Igen, ilyen gázcég. Egy nagy csoport volt, egy nagy video crew volt, és hát van ez a projekt, úgy hívják, hogy All of Bach, és akkor minden Bach darabját egy nagyon jó minőségű videór.
0: Klip is készül hozzá.
1: És nagyon jól megy ez a channel.
0: És ez csak egy játék, így, hogy ott játszol, mert jól néz ki, vagy ott nagyon jó az akusztika is.
1: Jó az akusztika is.
0: Nem visszhangzik a tér?
1: Hát nem éreztem így. És nem is tudtam, mert ez a projekt csak így elkezdte akkor, és most elég nagy lett.
0: És azt mondtad, hogy 2 millióan nézték meg ezt a...
1: Majdnem. Annak nagyon hálás vagyok, mert abból jönnek az új koncertek.
0: És mondtad, hogy nagyon büszke vagy, de hogy az egyik legrangosabb, ugye az Opus Classic díjat megkaptad ezért a Bach lemezedért.
1: Ez is egy meglepetés volt, mert egy ilyen, ugye egy nagyon kis label van, mert ez az Opus Classic az csak ilyen nagy labelnek a játéka, és egy ilyen marked space áruház, csak így össze. Te nekem, én neked adok most ezt a díját, és nem is tudtam, csak egy jó, szép meglepetés volt, és jó örülök, hogy egy pár CD-t árulták, pár ember.
0: Hát gondolom, ezzel fölhívták a
1: hát
0: figyelmet,
1: igen,
0: és még
1: igen,
0: többen megvették
1: igen,
0: ezt
1: jó az,
0: CD-ként
1: jó
0: is.
1: Az.
0: Bach 6. cselló szóló szvítjéből következik most a zárótétel Szergej Málov előadásában.

0: Bach 6. cselló szvítjének zárótételét hallották Szergej Málov előadásában. Hát azt mondtad, hogy a nyár az legtöbbször a fesztiválokról szól. Mondtad, hogy nagyon érdekes fesztiválra látogatsz el majd júliusban Észak-Finnországban, egy kis település, kis falu, egy nagy fesztivált rendeznek ott, és több tízezer jegyet eladnak, akkor felzarándokolnak az emberek Észak-Finnországban?
1: Így van. Már több mint 50 éve csináltak, és így egy ilyen iskola teremben, meg egy templomban kezdődött, és úgy lehet, hogy 20 vagy 30 év után oda építettek egy fantasztikus kulturális centrumot, egy ilyen teremmel, akusztika, meg minden, közönség, fantasztikus hangulat ott, mert hát ilyen élet, ami nem hagy abban, mert ott ugye ezek a fehér éjszakák, július
0: az négykor,
1: ez fantasztikus ott. Sok a szúnyog, de pláne csak az.
0: És aztán a Bach szvíteket eljátszod majd Olaszországban a nyáron?
1: Ott is egy szép hely lesz, ugye Streza Festival, Mario Brunello, egy híres csellista hívott, van egy ilyen ott minden évben. Azt hiszem, hogy a Roman Dita tavaly játszott a Bach cselló szvíteket, hát most én. És most júniusban lesz egy ilyen, remélem jól fog menni a koncerte, a lányámmal fogok játszani egy ilyen duó, hegedűs koncertet Mantovában.
0: Aki még csak 7 éves, ugye?
1: Még csak 7 éves, de ugye, hogy legyen motiváció, kell valami eredmény, kell valami koncert helyzet.
0: Ez lesz az első nagy föllépése?
1: Hát lehet így is mondani, vagy a második.
0: Az és aztán még a Bach Fesztivál Lipcsében is találkozhat veled majd júniusban a közönség is. Hát reméljük, hogy visszatérsz Budapestre.
1: Én is nagyon remélem, imádom a várost.
0: És hogy a Zeneakadémiát, mint helyszínt is nagyon szereted, azt mondtad. Szergej Málovnak nagyon szépen köszönjük, hogy eljött a lemezelő stúdiójába, és a próbák és a koncert előtti napot a lemezelőnek szánta. Nagyon köszönjük, hogy eljöttél hozzánk.
1: Én is köszönöm.

0: Edi tartott ma a lemezelő, a jövő héten és vasárnap délután 4 órától várjuk Önöket. Vendégünk lesz Tassonyi Balázs, az Operett Színház fiatal táncos komikusa. Ő mutatja majd meg legkedvesebb felvételeit. És ne feledjék, hogy műsorainkat újra meghallgathatják, hogyha a www.mediaclick.hu/lemezelő linkre kattintanak. Ezzel munkatársaim Bánkövi Gyula, Boda Eszter és Molnár Endre nevében is megköszönöm figyelmüket. További szép vasárnap estét, jó rádió hallgatást kíván Madarász Zsolt. Viszont hallásra!
1: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: A Magyar Rádió Énekkarának 75. jubileuma alkalmából kamaraformációkban is bemutatkoznak a művészek. A műsorban 5 évszázad zenei örökségéből hallhat ízelítőt a közönség, a reneszánsz madrigáloktól egészen a kortárs alkotásokig. Várjuk Önt is a kamaraénekkoncertre május 5-én a Dohnányi Ernő Zenei Központban. mrme.jegy.hu.
3: Évszázados zenei időutazás a Concerto Budapesttel május 14-én a Műpában. Az éteri hangzású modern kórusműtől Beethoven monumentális 9. szimfóniájáig emelkedett hangulatú alkotások szerepelnek a műsorban a Keller András vezette szimfonikus zenekar előadásában. Jegyek még válthatók.
2: Federico Colli olasz zongorista május 10-én Budapesten. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarának olasz estjén Riccardo Frizza vezényel és Respighi nevezetes Róma trilógiája által megelevenedik előttünk az Örökváros. Martucci első zongora versenyét Federico Colli szólaltatja meg. Találkozzunk május 10-én a Műpában. mrme.jegy.hu.
1: Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
4: Tizenhét óra 30 perc. Zenei találkozások.
5: Weisz Gábor zenei szerkesztő és Kalla Kálmán hangmérnök nevében is köszöntöm hallgatóinkat, Bece Szilvia vagyok. A mai zenei találkozásokban egyetlen alkotással foglalkozunk, ez pedig Bartók Béla 15 Magyar Parasztdal című művének részlete. 1914-ben a Magyar Parasztdalok tervezett első kiadásához írt előszavában maga Bartók is megerősítette, hogy az itt közölt dallamok a szó legszorosabb értelmében népdalok, pontosabban paraszti dalok. A világháború kitörésével 1914 nyarán az idilli benyomást keltő szerző-kiadó kapcsolat véget ért Bartók és a Rózsavölgyi cég között. A kiadó 1914 kora nyarán még elfogadta megjelentetésre a 15 magyar parasztdal első változatát, azonban a háború miatt visszaléptek a kinyomtatástól. A 15 magyar parasztdal 1914-ben majdnem megjelent ősformájából Bartók elsőként a 9 attacca, vagyis összekapcsolódó számból álló régi táncdalokat komponálta, ezekkel kezdődik egy formálódó hosszabb ciklusban a tételek számozása is. Ezzel a régi táncdalok sorozattal foglalkozunk a mai műsorban, először hallgassuk eredetiben, Fülei Balázs zongorázik.

A kiadáshoz Bartók maga is hozzászólt később, visszavonta a mű megjelentetését, és az azután gyűjtött népdalokból új darabokkal egészítette ki a régi táncdalokat. Az első kiadás végül 1920-ban jelent meg. A Bartók kutató Somfai László zenetörténész előszavában el is magyarázza a mű bonyolult keletkezési történetét. A kiadás végén található megjegyzések pedig fontos utalásokat tartalmaznak az előadási gyakorlatra vonatkozóan, amelyek a zeneszerző által 1927-ben és 1936-ban több darabból készített két felvételből származnak. Ezeket is érdemes persze meghallgatni, de most hallgassunk egy másik változatot. Bartók Béla 15 magyar parasztdalának régi táncdal sorozatát ezúttal hallgassuk klarinétok előadásában. A szólót Szatmári Zsolt játssza, és mellette a Prestige klarinét együttest halljuk.

Ahogy a műsor elején már kiderült, a 15 magyar parasztdalt Bartók Béla zongorára írta eredetileg. Ezeket a műveket a Modern Art Orchestra számára Bacsó Kristóf, Ávéd János, Subic Gábor és Fekete Kovács Kornél hangszerelte úgy, hogy közben gondosan ügyeltek a dalok eredeti formáinak és szólamainak megőrzésére. Hallgassuk most egészen különleges változatban Bartók Béla 15 magyar parasztdalának régi táncdalok sorozatát. Bacsó Kristóf, Fekete Kovács Kornél, Ávéd János és Subic Gábor feldolgozásában hallgatjuk Bartók 15 magyar parasztdalának régi táncdalok sorozatát. A Modern Art Orchestra játszik, vezényel Fekete Kovács Kornél, és vannak kiváló közreműködők. Dave Libman szaxofonon játszik, Harcsa Veronika énekel, Lukács Miklós cimbalmon, Gőz László basszustrombitán, Cserta Balázs dudán játszik, és Dress Mihály kezében halljuk az általa fejlesztett Fuhun nevű hangszert.

0: Bacsó Kristóf, Fekete Kovács Kornél, Ávéd János és Subic Gábor feldolgozásában hallgattuk a régi táncdalokat Bartók Béla 15 magyar parasztdalából, a Modern Art Orchestra játszott, Fekete Kovács Kornél vezényelt, és kiváló művészek működtek közre. Dave Liebman szaxofonon játszott, Harcsa Veronika énekelt, Lukács Miklós cimbalmon, Gőz László basszustrombitán, Dress Mihály fuhunon, Cserta Balázs dudán játszott. Kedves hallgatóink, mai műsorunk ezzel a felvétellel ér véget. Weisz Gábor zenei szerkesztő és Kalla Kálmán hangmérnök nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Bece Szilviát hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló 95 éve született Sebestyén János, csembaló és orgonaművész, rádiós szerkesztő, műsorvezető. A nemzetközileg is elismert Liszt és Erkel díjas művész alapította 1970-ben a Zeneakadémia csembaló tanszakát. Ezen kívül igen népszerű rádiós műsorai voltak, többek között az Egy rádiós naplójából és az Emlékek szárnyain című sorozatok. Sebestyén Jánosra emlékezünk hétfőn 19 órakor a Bartók Rádióban. Két éves a Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Az ünnepi koncert felvétele hétfőn 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió, több mint klasszikus. 18 óra 30 perc.

Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! A hangmérnök Fagyas Tóth Krisztina nevében is. Németi Attila vagyok, a Muzsikus Legendák szerkesztő műsorvezetője. Mai muzsikus legendánk a táncművészet egyik óriása, Václav Nijinszky, aki Kijevben született 1889-ben, illetve ez így nem is igaz, mert valójában 1890-ben született. Édesanyja azt akarta, hogy a fiú mentesüljön a jövőben az orosz hadseregben való szolgálat alól, és ezért ezt a születési évet érezte jónak, ezt a dátumot iratta be a különböző dokumentumokba. Az 1889-ben született fiúk ugyanis előnyöket élveztek a katonai szolgálatba történő behíváskor. Egyébként 1888-at is lehet olvasni. A szülők válása után Václav anyjával és testvéreivel Szentpéterváron maradt. Húga szintén híres táncos lett. A lengyel származású orosz balett táncos minden idők egyik legkiválóbb férfi táncosa volt. Az apa rendkívül híres, népszerű művész volt, de nem fejezhette be a cári balettiskolát a lengyel származása miatt, és így nem sikerült megvalósítani az álmát, hogy a Mariinszky Színház művésze legyen. Egy turné során megismerkedett a Varsói Tánciskola egyik szép és tehetséges hallgatójával, azonnal beleszeretett a lányba, akinek hízelgett a híres táncos udvarlása, de nem lett szerelmes a férfiba. Így lelki zsarolás útján érte el, hogy a lány feleségül menjen hozzá. Később az apa különböző orosz városokban szerepelt, és időnként a fia is fellépett vele. Nijinszky 1898-ban beíratták a pétervári színházi főiskolára, hamar kiderültek a rendkívüli képességei, már gyermekként gyakran fellépett. 15 éves korában Händel operájában, az Acis és Galateában nyújtott alakítása viharos sikert aratott. Az iskola befejezését követően a Mariinszky Színházhoz került, és azonnal a társulat első táncosa lett, függetlenül a nem is táncosokra jellemző külsejétől, ugyanis alacsony volt, egyáltalán nem karcsú lábú, és túlzottan fejlett volt az izomzata is. Ám a színpadon, ahogy írják, teljesen megváltozott. Könnyedség, kifinomult kellem és a stílus tökéletes megértése jelent meg az alakításaiban. Elkápráztatta nézőit legendás ugrásaival, azzal a képességével, hogy elhitette, a levegőben lebeg. Rendkívüli átváltozó képességgel és kiváló mimikával rendelkezett, miközben a színpadról mágikus hatást árasztott, az életben egy hallgatag, mondhatjuk barátságtalan ember volt. Ellentmondásos személyiség. De mielőtt erről beszélnék, hallgassuk meg Händel Acis és Galatea című operájának kis részletét, egy duettet.

Handel Acis és Galatea című operájának duettjét Ian Bastridge, Kate Royal és a felvilágosodás korának zenekarat elő vezényelt Harry Bickett. Az édesanyja nagyon fiatalon elvitte fiát a cári balettiskola felvételére, ahol a bizottság elismerte a fiú tehetségét, de fiatal kora miatt azt mondták, hogy 2 év múlva jelenjen meg. Aztán az előzetes vizsgán a bizottság a 150 pályázóból 6 fiút választott ki, ő köztük volt. Már ekkor felfigyeltek hihetetlenül erős, kidolgozott lábaira, testére, és felvették. Aztán egyszer csak valamiért váratlanul eltávolították a Marinsky társulatból. Amikor a Giselle előadására egy 14. századi mintára készült, erősen testhez álló kosztümben lépett fel, úgy nézett ki, mintha meztelen lenne. Az eset óriási botrányt kavart, és a cári család követelésére kirúgták őt a színházból. A Giselle bevezetését hallgatjuk meg.

Adolf Adam Giselle balett szvítjének bevezetését a bécsi filharmonikusok játszották, vezényelt Herbert von Karajan. Vaszláv Nizsinszki elkerült Párizsba. Karrierje Szergej Gyagilevvel kötött ismerettsége után ívelt fel igazán. Rövid ideig Gyagilev, hát mondjuk így bensőséges barátja lett, nyílt titok volt, hogy saját neméhez vonzódik. A 10-es évek Nizsinszki dicsőséges időszaka volt. Oroszország első számú szólistájává vált Mihály Fokin koreográfiáiban, a Karnevál, a Seherezádia, Petruska, a Daphnis és Chloé főszerepeiben. 1912-ben színpadra állította és el is táncolta az Egy faun délutánját Debussy zseniális zenéjére. Nem sokkal később Gyagilev társulata számára elkészítette Debussy Zső című balettjét, és talán a legfontosabb munkája a Tavaszi áldozat volt Stravinsky zenéjére. Ezt is megkoreografálta és el is táncolta. Ezek az előadások az akadémikus balett szabályait felrúgva a kritika és a közönség jó részének heves ellenállásával találkoztak, ugyanakkor ezekkel rakta le a modern balett alapjait. Most Debussy muzsikáját halljuk, az Egy faun délutánját.

A Szép Művészeti Múzeum gyűjteménye egyik megalapozójának leánya a cél elérésének érdekében beügyeskedte magát a társulatba, és 13-ban Buenos Airesben, ahova Gyagilev babonából nem utazott el, Nyizsinszkij feleségül vette Puszki Romolát. Amikor Gyagilevenek hírét vette, dürohamot kapott, és azonnal eltávolította a társulatból Nyizsinszkijt. A pályafutása ekkor lényegében ketté tört. Az első világháború alatt Magyarországon, mint az ellenséges Oroszország polgárai, elvileg házi őrizetben élt a házaspár, gyakorlatban pedig Márkus Emília hűvösögyi villájában. Muzsikus legendánk 1914-ben saját társulatot alapított. Londonban különösebb siker nélkül léptek fel, aztán megint konszolidálódott a viszony a Gyagilevvel, és elkészítette számára a Till Eulenspiegel vidám csínyei koreográfiáját, amivel aztán Amerikában turnéztak nagy sikerrel.

Riás Strauss Till Eulenspiegel vidám csínyei szimfonikus költeményének kis részében a berlini filharmonikusok játszottak Solti György irányításával. A viharos élet megbosszulta magát. Nijinszkijt 1917-től kezdve mentális zavarokkal kezelték. Kibontakozó elmebaja is kezdte megakadályozni a fellépéseit. 19-ben megírta a naplóját, amiről azt mondják, hogy ez valójában a felesége, Puczki Romola munkája. A napló csak jóval a táncos halála után jelent meg Párizsban. A feleség heroikus küzdelmet folytatott egész közös életükben a talpra állításáért, könyveket írt és adott ki, illetve Junggal is kezeltette a férjét lényegében eredménytelenül. Amikor Budapesten éltek, nem zárkóztak el a világtól, részt vettek a társasági életben. Nijinszkij néha profétának, amolyan megváltozott,

Pátónak képzelte magát, szerette, ha fotózzák, a sajtóban is rendszeresen szerepelt, de a balettet végérvényesen tulajdonképpen az őrület váltotta fel. Közben Romola két lányt is szült, Kirát és Tamarát. A család a bombázások elől 44-ben Sopronba költözött, de ott még borzalmasabb bombázásokat éltek át. Aztán Svájcba emigráltak. Végül 48-ban Angliába költöztek, és Romola brit állampolgárságért is folyamodott. Muzsikus legendánk művészete alapjaiban újította meg a balettet. Emléke a színpadi művészetek egyik örök legendájaként él tovább. Mindent akart egyszerre. Őt idézem. Táncolni akarok, rajzolni, zongorázni, verseket írni. Mindenkit szeretni akarok, ez az életem célja. Mindenkit szeretek, nem akarok sem háborút, sem határokat. Mindenütt az otthonom van, ahol béke van. Szeretni akarok, szeretni, ember vagyok. Isten bennem van, én pedig benne. Hívom, keresem őt. Kereső vagyok, mert érzem Istent. Isten pedig keres engem is. Meg fogjuk találni egymást. A Gyagile-féle orosz balettnél tudjuk, hogy a legjobb erők dolgoztak, de közülük is kiemelkedett Nyizsinszkij, aki mindig új ötleteket talált ki. Minden művésznek megvolt a saját stílusa, a varázsa. Az ő művészete viszont megújította a balettet. Alkotói életrajza körülbelül 10 évet tett ki életéből, de rendkívül tartalmas és mélyenható tevékenységet köszönhet neki a világ. A Petruska volt az egyik legmegrendítőbb karakter alakítása. A szomorú, kiszolgáltatott, bohócszerű figura egyszerre volt nevetséges és szívszorító. Nyizsinszkij ebben megmutatta, hogy nem csak virtuóz táncos, de nagy tragikus színész is. Egy kis részlet szól a műből.

Igor Stravinsky Petruskájából a részletet az amszterdami Koncertgebouw szimfonikus zenekar adta elő, vezényelt Maris Janssons. Minden leírás arról tanúskodik, hogy muzsikus legendánk testalkata nem volt tipikus balett művészé. Minden szerepében ugyanakkor ragyogott, megismételhetetlen karaktert teremtett, nehéz volt elhinni, hogy egy és ugyanaz a művész testesíti meg őket. A szerepekben mindene megváltozott, az arca, a bőre, sőt látszólag a termete is. Egy dolog maradt változatlan, a zsenialitása. Amikor táncolt, mindenki megfeledkezett a világról, és átadta magát a megteremtett karakternek. Amikor megjelent a színpadon, mintha áramütés futott volna végig a közönségen, a nézőket megbabonázta tehetségének tisztasága és tökéletessége. Akkora volt a varázsa, hogy a közönség feszülten, szinte hipnotikus állapotban figyelte őt. Muzsikus legendánk írja: minden ember közül, akit valaha ismertem, Gyagilev jelentette természetesen számomra a legtöbbet. Ő zseni volt, nagy szervező, a tehetségek felfedezője és nevelője, művész lélekkel és grand seigneur, egyedülálló ember, univerzális tehetséggel, akit én csak Leonardo da Vincivel tudok összehasonlítani. De hát a kapcsolatuk nagyon hányatott, voltam olyan se vele, se nélküle viszony. Amikor a balettpápa megújította a szerződést a táncossal, csatlakozott az orosz balett észak- és dél-amerikai turnéjához. New Yorkban 16-ban volt utolsó balettjének premierje, és ebben ő játszotta a főszerepet. Egy évvel később lépett fel utoljára, és családjával ezután Svájcban telepedtek le. Ekkor jelentkeztek nála skizofrénia tünetei. Azt beszélték azért, mert így hatott rá a táncosoktól és a színpadtól való távolmaradás. Betegsége előre haladott állapotba került, élete hátra levő részét pszichiátriai intézetekben töltötte. 1950. április 8-án halt meg Londonban, felesége karjai között. 3 évvel később maradványait átvitték Párizsba, és a Montmartre temetőjében temették el. A Robert Schumann karneváljából szól most 3 rövid részlet. A középső tétel jeleníti meg Harlekint. Ebben a szerepben muzsikus legendánk könnyed, játékos és szellemes oldalát mutatta meg. Harlekin figurájában egyszerre volt elegáns, csibészes és melankolikus. Kortársai szerint hihetetlenül gyorsan tudott egyik karakterből a másikba átváltozni, és ez ebben a balettben különösen látszott. Szergei Rachmaninov zongorázik.

Schumann karnevál ciklusának három rövid tételét játszotta Szergej Rachmaninov. Köztudott, hogy anno József Haydn fejét ellopták, hogy tanulmányozhassák a zsenialitásának okait. Muzsikus legendánkat annyira csodálták, hogy a táncos halála után az orvosok megvizsgálták a lábát, mert azt feltételezték, hogy a csontjai eltértek a hétköznapi emberek csontjaitól, és azok különleges szerkezete tette lehetővé Vaszláv Nizsinszkijnek végrehajtani az elképesztő ugrásait. Az anatómiai vizsgálat azonban semmi szokatlant nem talált. Kortárs képzőművészek, jellemez és díszlettervezők, írók, kritikusok nem tudtak elmenni a fenomén mellett. Felismerték, hogy a táncos unikális jelenség, akinek a testekkel való újszerű viszonya forradalmi változtatásokat indított el, nem csak a táncban, nem hiába kapta meg a kritikusaitól a tánc istene vagy a levegő királya titulusokat. 1913-ban, tehát abban az évben, amikor Nizsinszkij koreográfiájával és Pierre Monteux vezényletével a Champs-Élysées-n megmutatták Stravinszkij tavaszi áldozatát, és a tömegverekedésbe fajuló premier az avantgárd történetének mérföldköve lett, akkor született meg kislányuk Kira. A tavaszi áldozat részletét halljuk most a párizsi konzervatoár zenekarának előadásában, és a legendás előadás karmestere Pierre Monteux vezényel.

Stravinsky tavaszi áldozat című remek művének részletét a Párizsi Konzervatoár zenekara Pierre Monteux vezényletével szólaltatta meg. A táncos és felesége, a színésznő kedvenc játéka volt például, hogy a városból jövet megtippelték, hogy a hidegkúti átszálláskor hanyas villamos érkezik először. Muzsikus legendánknak voltak tisztább periódusai, állapota azonban érdemlegesen nem javult, megesett, hogy a Váci utca kellős közepén kapott dürohamot. Hosszú éveken át élő halottként vegetált Bajorországban egy szanatóriumban. Romola persze sokáig bízott abban, hogy a férje egyszer majd újra színpadra állhat. A Színházi Hetilap egyik cikke szerint a táncos csak akkor nyugodott meg, amikor orosz szót hallott maga körül, és olyan élénken és közvetlenül beszélgetett és vodkázott a kilétét nem is sejtő szovjet katonákkal, hogy ilyenkor a gyógyulásában reménykedtek. Állítólag a katonák előtt lejtette el az utolsó táncát. Rimszky-Korszakov Seherezádé balettjéből szól most néhány gyönyörű pillanat, Fenyves Loránd és a Swiss Roman zenekar jóvoltából vezényel Ernest Hansen.

Rimszkij-Korszakov Seherezádé balettjének részletét Fenyves Lóránd és a Swiss Roman zenekar adta elő, vezényelt Ernest Hanszermé. Egyszer filmet akartak forgatni erről a nagy és szenvedésekkel teli élettörténetről. Rudolf Nureyev játszotta volna a nagy elődöt, de ebből aztán nem lett semmi. Ahogy említettem, 50-ben halt meg egy londoni kórházban. Befejezésül mi Frédéric Chopin cis-moll etüdjét hallgatjuk meg, ez a Chopiniana részlete volt, amelyben Nijinsky több szerepben is pódiumra lépett. A Chopinian egyébként a későbbi szilfidek korábbi, még nem végleges alapja. A mű később nagyon sok változaton ment át, ezért aztán van némi kavarodás körülötte. Mihály Fokin koreográfiájára, Chopin zenéjét Glazunov hangszerelte. Muzsikus legendák volt benne a költő és az álmodozó fiatalember, aki nem cselekszik, hanem inkább jelen van egy holdfényes, nosztalgikus álomban. Tehát ez egy nem bravúr szerep volt, hanem inkább tiszta költészet a színpadon. Misha Majszki és Daria Hovora muzsikál.

0: Chopin Cismol etüdje hangzott el Glazunov átdolgozásában, előadta Misha Majszki és Daria Hovora. Václav Nijinszky különc és zárkózott ember volt, számára a tánc természetesebb volt, mint a beszéd. Soha nem volt annyira önmaga, olyan szabad, mint tánc közben. Abban a pillanatban, amikor a színpadra lépett, megszűnt számára minden más a szerepen kívül. Soha nem akart túlragyogni másokat, harmonikus volt, nem ritkán visszafogta magát, hogy jobban illeszkedjen a többi művész játékához. Mégis annyira látványos teljesítménye volt, hogy úgy tűnt, Nijinszky a nap a színpadon, ami beragyogja a többieket. Jelenléte olyan mértékben feltöltötte a többi táncost, hogy mindenki kihozta magából a maximumot. Kedves hallgatóink, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzom a hangmérnök Fagyes Tóth Krisztina nevében is. Németi Attilát hallották, a muzsikus legendák szerkesztő műsorvezetőjét. Műsorunkat a mediaclick.hu oldalon újra meghallgathatják. A viszonthallásra.
1: Keddi műsorunk ismétlését hallották. Műsorajánló. Két éves a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Az ünnepi koncert felvétele hétfőn 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban. A muzsikus legendák adásában Piero Cappuccilli baritonénekes életét és munkásságát idézzük fel.
0: Cappuccilli szkárpiája nem hörgő zsarnok volt, hanem sokkal veszedelmesebb. Hideg, elegáns, uralkodó alkat. Ez Puccininél sokkal hatásosabb is, mert a figurai nem pusztán egy gonosz rendőrfőnök, hanem szinte ragadozó úriember.
1: Muzsikus legendák. Kedden 18 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 19 óra 30 perc. Híreink következnek.
2: Jó estét kívánok! A mikrofonnál a szerkesztő Besenyei Márk. Közösségi oldalán osztotta meg a parlamenti alakuló ülés és az azt követő ünnepség menetrendjét Magyar Péter. A leendő miniszterelnök megismételte, hogy jövő szombaton 10 órakor kezdődik az országgyűlés alakuló ülése. A kormányfő megválasztása várhatóan 15 órakor lesz, a miniszterelnök ezután esküt tesz és beszédet mond. Az eseményt kivetítőkön közvetítik a Kossuth téren, ahol 16 órától zenés, táncos ünnepséget tartanak, díszszemlével és ünnepélyes zászlófelvonással. Örömkoncertet hirdetett péntek estére a főpolgármester a Lánchíd pesti hídfőjéhez. Karácsony Gergely úgy fogalmazott, várják mindazokat, akik emlékezéssel és a hála kifejezésével szeretnék lezárni és elfelejteni az elmúlt 16 évet. A bejegyzésre hozzászólásban reagált Magyar Péter. A leendő kormányfő kifogásolta, hogy a főpolgármester a jövő szombati Kossuth téri rendezvény előestéjére szervezi az eseményt. A Tiszapárt elnöke úgy fogalmazott, kifejezetten káros és udvariatlan dolognak tartja az időzítést. Holnap kezdődik a tavaszi érettségi időszak. Elsőként magyar nyelv és irodalomból, valamint magyar, mint idegen nyelvből adnak számot tudásokról a diákok. Magyarból középszinten több mint 76 ezeren, emelt szinten csak nem 2500-an vizsgáznak holnap reggel 9 órától. Kedden a matematika, szerdán a történelem, csütörtökön az angol, pénteken pedig a német érettségit tartják. Az írásbelik május 22-én fejeződnek be. Az emelt szintű szóbeli vizsgák június 3-a és 10-e, a középszintűek pedig június 15-e és július 1-e között lesznek. A következő hetekben 1170 helyszínen, összesen több mint 148 ezeren vizsgáznak majd. Holnap kezdődik a Magyar Tudományos Akadémia 200. közgyűlése. A kétnapos esemény első napján Frony Tamás köszönti a jelenlévőket, majd Magyar Péter leendő miniszterelnök is beszédet mond. Ezután kezdődik a nyilvános díszünnepség, amelyen elismeréseket adnak át. A résztvevők az akár megalapításáról hallhatnak érdekességeket, Monok István az MTA díszdoktora előadásában. Másnap zárt ülésen tisztújítást tartanak, délután pedig Krasznahorkai László, Nobel-díjas írót köszöntik. A programot koncert és kerekasztal beszélgetés zárja. Meghalt Pálfalvi Lajos műfordító, irodalomtörténész, egyetemi docens. Az ELTE-n végzett magyar-lengyel-orosz szakon, majd 1984-től 99-ig a Magyar Tudományos Akadémia könyvtárában dolgozott. Műveivel és műfordításaival elsősorban a lengyel irodalmat és kultúrát ismertette meg az olvasókkal. Lengyel irodalomtörténetet tanította az ELTE-n, a Pázmány Péter Tudományegyetemen, valamint a Pécsi és a Debreceni Egyetemen. Munkásságát a többi közt József Attila díjjal, a Lengyel Kultúráért Alapítvány díjával, valamint Transatlantik Életmű díjjal is elismerték. Pálfalvi Lajos 66 éves volt. Híreink végén az időjárásról. Jelenleg 14 és 23 fok közötti a hőmérséklet, Budapesten 21-22 fokot mérnek. Mindenütt derült az ég, a maihoz hasonló, napos, száraz idő valószínű holnap is, legfeljebb a Dunántúlon lehetnek fátyol felhők. Többfelé megélénkül, a Kisalföldön megerősödik a szél. Éjszaka általában 3-9, holnap napközben 23-28 fok várható. Hasonló idő valószínű kedden is, majd szerdától már egyre több felé kialakulhatnak záporok, zivatarok. 7:30 múlt, 4 perccel.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Tavaszi rádiókabaré felvételek a Thália téli kertben. Tavaszi rádiókabaré felvételek a Thália téli kertben. Kiváló színészek, ismert humoristák és 3 óra felhőtlen szórakozás. Május 4-én a házigazda Orosz György, sztárvendégek ifjabb Jászai László és Füzi Gábor. Közreműködik Aradi Tibor, Bach Szilvia, Maksa Zoltán, Nádas György, Vida Péter és sokan mások. Vegye meg jegyét már most, hogy ne maradjon le a rádiókabaré tavaszi bemutatóiról. Jegyek és bővebb információ a www.jegymester.hu oldalon, valamint a Thália Színház jegypénztárában.

0: Ismerje meg a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek új évadát. Rönök Kepuszon, Láng Dorottya, Pasztircsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fejérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
1: Reklámot hallottak. Koncert. Válogatás hazai és külföldi hangversenyek felvételeiből.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a szerkesztők Bolla Milán és Ottmár Dávid nevében is, a mikrofonnál Kecskés Barbara. Összeállításunk első részében Dobozi Borbála csembaló művész hangversenyét hallhatják. A felvétel 2025. szeptember 20-án készült a BMC koncerttermében. Közreműködik Balogh Vera fuvolán, Kapor Andrej, Rábai Benedek hegedűn, Tóth Balázs mélyhegedűn, Solc Anna gordonkán, Ház Zobáti Alajos nagybőgőn. Elsőként szóljon Johann Sebastian Bach Ádúr csembaló versenye. Dobozi Borbála játszik csembalón, közreműködik Kapor Andrej, Rábai Benedek hegedűn, Tóth Balázs mélyhegedűn, Solc Anna gordonkán, Ház Zobáti Alajos nagybőgőn.

Johann Sebastian Bach A-dur csembaló versenyét hallhatták, Dobozi Borbála játszott csembalón, közreműködött Kapor Andrej, Rábai Benedek hegedűn, Tóth Balázs méhegedűn, Solc Anna gordonkán, Házováti Alajos nagybőgőn. Előadásukban szóljon most Georg Anton Benda G-moll csembaló versenye.

Georg Anton Benda G-moll csembaló versenyét hallhatták, Dobozi Borbála játszott csembalón, Kapor Andrej, Rábai Benedek hegedűn, Tóth Balázs mélyhegedűn, Solc Anna gordonkán, Házováti Alajos nagybőgőn játszott. Előadásukban szóljon most József Haydn D-dur csembaló versenye.

József Haydn D-dur csembaló versenyét hallhatták, Dobozi Borbála játszott csembalón, közreműködött Kapor Andrej, Rábai Benedek hegedűn, Tóth Balázs méhegedűn, Solc Anna Gordonkán, Házóváti Alajos nagybőgőn. Befejezésül szóljon Johann Sebastian Bach 5. brandenburgi versenye, BWV 1050-es. Dobozi Borbála játszik csembalón, közreműködik Balogh Vera fuvolán, Kapor Andrej, Rábai Benedek hegedűn, Tóth Balázs méhegedűn, Solc Anna Gordonkán és Házóváti Alajos nagybőgőn.

0: Johann Sebastian Bach 5. brandenburgi versenyét hallhatták, Dobozi Borbála játszott csembalón, Balogh Vera fuvolán, Kapor Andrej és Rábai Benedek hegedűn, Tóth Balázs mélyhegedűn, Solc Anna gordonkán és Házováti Alajos nagybőgőn. Kedves hallgatóink, Dobozi Borbála csembaló hangversenyét hallhatták, a felvétel 2025. szeptember 20-án készült a BMC koncerttermében. A hangmérnök Kis Zsolt volt, szerkesztette Bolla Milán.
1: Műsorajánló. A muzsikus legendák adásában Piero Cappuccilli baritonénekes életét és munkásságát idézzük fel.
2: Cappuccilli szkárpiája nem hörgő zsarnok volt, hanem sokkal veszedelmesebb. Hideg, elegáns, uralkodó alkat. Ez Puccininél sokkal hatásosabb is, mert a figurai nem pusztán egy gonosz rendőrfőnök, hanem szinte ragadozó úriember.
1: Muzsikus legendák. Kedden 18 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Koncert a Bartók Rádióban.
0: Kedves hallgatóink, a folytatásban René Pape, a világ egyik vezető basszistájának hangversenye szól, zongorán közreműködik Camillo Radice. A felvétel 2024. április 10-én készült Tokióban, a Bunka Kaikan koncertteremben. Elsőként szóljon előadásokban Wolfgang Amadeus Mozart kis német kantátája. Köhjegyzék száma 619-es.

euch antreiben sollte. Seid weise nur, seid

Mozart kis német kantátáját énekelte René Pape, zongorán közreműködött Camillo Radice. Előadásukban a folytatásban Antonin Dvorák Bibliai dalok című ciklusa szól, opusz 99-es, a Zsoltárok könyve szöveg részleteire. Sötétség és zivatar felhők keringenek körülötte, Uram, pajzsom, menedékem és reményem, haldó, hallgass meg imámat, ó, az én pásztorom az Úr, örömének dalait énekelem néked. Haldó, Uram, keserű kiáltásom, a Babilon folyó partján, ó, Uram, irgalmazz és fordíts felém arcodat, szemeim felemelkednek a dombokra, végül, ó, énekelj az Úrnak egy örömteli dalt.

Antonin Dvorák dalciklusát hallhatták a Zsoltárok könyve szövegrészleteire. A bibliai dalok előadója René Pape basszus volt, zongorán közreműködött Camillo Radike. Előadásukban kérem hallgassák meg Mogyeszt Muszorszki dalciklusát, a Halál dalai és táncai, Arszenyi Golonistsev Kutuzov verseire, Bölcsődal, Szerenád, Trepak, a hadvezér. René Pape énekel, zongorán közreműködik Camillo Radike.

голубчик мой, снежком согрею, в круг тебя великую игру затею.

stop, всю ночь.

Muszorszkij a Halál dalai és táncai című dalciklusát hallhatták, Arszenyij Golonistsev Kutuzov verseire René Pape énekelt, zongorán közreműködött Camillo Radike. Ráadásként szóljon Richard Strauss Ajánlás című dala Hermann von Gilm versére, Opus 10, numero 1.

0: ajánlás. Richard Strauss dalát énekelte René Pape, basszus, zongorán közreműködött Camillo Radice. Kedves hallgatóink, René Pape hangversenyét hallhatták, zongorán közreműködött Camillo Radice. A felvétel 2024. április 10-én készült Tokióban. Összeállításunk végén a szerkesztők, Bolla Milán és Ottmár Dávid, valamint a hangmérnök Pergel János nevében is megköszönöm figyelmüket. Kecskés Barbarát hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. A Prolog következő műsorában Gustav Albert Lortzing Undine című négyfelvonásos operáját ajánlja szíves figyelmükbe László Ferenc.
2: Lortzing remek naturburs és bonviván volt, és vállalt tenor meg bariton szólamokat egyaránt. Játszva jutott a művészi produkcióhoz, és számára az alkotás később is csak játék, utánzás maradt.
1: Prolog. Izgalmas információk az opera előadás előtt, kedden 19 órakor, a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 22 óra. Új zenei újság. A klasszikus zene hangos folyóirata a Bartók Rádióban.
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Kovács Sándor szerkesztő vagyok. World Percussion Group, Anyegin koncertszerűen, Liszt Krisztus és Jonas Kaufmann, ezek mai főbb témáink. De ismét gyászhírrel, sőt gyászhírekkel kell kezdenünk műsorunkat. Április 25-én szombaton életének 92. évében elhunyt Földes Imre Erkel-díjas zenetörténész. Legendás, igen népszerű tanáregyéniség, az ismeretterjesztés virtuóza volt. Május 3-án a régi zenei kalandozások keretében Földes Imrére az utolsó vele készített interjúval emlékezünk majd. És elhunyt Sebő Ferenc 79 évesen. Kossuth díjas énekes, tekerülantos, dalszerző, népzenekutató, a Táncház mozgalom egyik elindítója és a Sebő együttes vezetője volt. Emellett nagyhatású pedagógus és a Bartók Rádió népzene című műsorának megbecsült munkatársa. Emlékére május 1-én felidézzük az Arckép azon adását, amelynek Sebő Ferenc volt a vendége. Most egy kis zene következik vele a Sebő együttessel, Hallod a te sötét árnyék, Orbán Otto versére készült ez a Sebő kompozíció.
4: Hallod-e te sötét árnyék, ember vagy-e, vagy csak...

0: Zeneakadémia Solti Terem, World Percussion Group. Érdekes együttes, 10 mű szólalt meg ezen a koncerten, és ha jól számolom, akkor 20 előadó. Hát nem fogjuk felsorolni a 10 művet, és nem fogjuk felsorolni a 20 előadót. Mit érdemes kiemelni, kérdezem Molnár Szabolcsot.
1: Egy nagyon érdekes projekt alapon működő zenei vállalkozást láthattunk a Solti Teremben. Tim Palmer, Angliában élő ütőhangszeres művésznek a ötlete volt 10 évvel ezelőtt, hogy fiatal vagy kevésbé fiatal ütőhangszeresekből összeállít minden évadban egy együttest. Ezek az ütőhangszeresek egyébként pályázat útján hangfelvételt, videófelvételt küldenek magukról. Ezek közül választ ki általában 15-20 ütőhangszeres művészt. A kommunikáció az végig online zajlik. Ez alatt az idő alatt, amíg a jelentkezések befutnak és megszületik a következő projektnek az összeállítása, megbeszélik, hogy milyen műveket játszanának, mindenki hozza a saját kultúrája, a saját tanulmányaiból adódó kedvenc műveket, és ebből kialakul aztán egy, ebben az esetben egy 10 darabból álló, mondjuk az, hogy lejátszási lista, és ami különösen érdekes, hogy ezek a pályázók, ezek megérkeznek Angliába, és 3 nap próbával össze is rakják azt a projektet, amivel aztán elindulnak turnéra. Ezt onnan lehet tudni, hogy Tim Palmer jelen volt ezen a koncerten, és az egyes műsorszámok között ő erről nagyon részletesen beszélt, és Janca Dániel pedig tolmácsolta a szavait, aki 2 évvel ezelőtt 2024-ben Magyarország részéről részt vett egy ilyen World Percussion Group projektben. És itt tulajdonképpen ez a 3 nap alatt hozzák össze a produkciót, ez tulajdonképpen megdöbbentő, hogy ezek szerint annyira elő van készítve, annyira mindenki tudja a dolgát, mire megérkezik Angliába, hogy tulajdonképpen az összejátszás az már gyorsan megy. És az, hogy honnan jönnek, ez nagyon érdekes.
0: Hát ez egy kerozinfüggő.
1: Ez egy nagyon kerozinfüggő, pontosan ez egy nagyon kerozinfüggő projekt, hogy nem fogjuk most felolvasni ennek a 20 közreműködőnek a nevét. Részben azért, mert van köztük kosztarikai, van köztük argentin, van köztük pekingi, hongkongi, van köztük belső mongóliai, ausztrál, angol, amerikai, tehát hogy tényleg ez a world kifejezés a projektben, ezt tényleg szó szerint kell érteni. Azt gondolom, hogy nem is maradt ki idén, talán Afrika maradt ki kontinensként ebből a projektből, és az ember azt gondolná, hogy egy ilyen összeállítású együttes egyébként nagyon sok olyan hangszert fog megszólaltatni, ami annak a régiónak, annak a földrésznek, vagy annak a tradicionális ütőhangszeres kultúrának a része, de ez nem így van. A hangszerek legalább 80%-a a nyugat-európai kortárs zenében leggyakrabban használt ütőhangszerek áll, és a szólótól egészen a 10 fős ensemble-ig mindenféle kombinációban játszanak műveket. Említetted, hogy a Solti Teremben volt a hangverseny, az már önmagában egy logisztikai csoda, hogy a rövid 2-3 perces konferenciák ideje alatt át tudtak állni mondjuk egy trió formációból egy 10-tagú formációvá. Tehát, hogy nagyon zökkenőmentesen bonyolították le ezt a hangversenyt. A művek többsége az ilyen showpiece jellegű mű volt, tehát, hogy nagyon látványos, nagyon jól fogyasztható, el tudom képzelni a Zeneakadémia Solti Termében, de el tudom képzelni Las Vegasban is egy nagy revű vagy nagy varieté keretében. Ugyanakkor meg voltak kifejezetten konceptuális kompozíciók, például Thierry de Maytől elhangzott egy olyan ütőhangszeres darab, amiben nem kellett ütőhangszerekkel játszani, hanem, ha jól emlékszem, 6 művész, ilyen egészen világos, ilyen zöldes-fehér árnyalatú kesztyűben följöttek a színpadra, kaptak egy erős UV megvilágítást, és csak a fehér kesztyűk látszottak a sötétben, és tulajdonképpen a mozgásból állt össze egy ritmusjáték. Tehát voltak ilyen jellegű darabok is.
0: De volt annak hangja is?
1: Annak nem volt hangja.
0: Tehát ez érdekes
1: azért. Igen, maximum annyi hangja volt, amit a levegőben, amikor az ember a kezét kicsikét gyorsabban megmozdítja. Tehát, hogy ez egy kifejezetten egy konceptuális mű volt, de voltak olyan darabok is, hogy mondok egy példát, Schubert erkönigjét, Rém királyát marimba átiratban játszotta Nathan Huerez, ő is írta át, de hát a megdöbbentő nem az volt, hogy ezt ő marimba játszotta, hanem miután lement a zongora előjáték marimba változata, utána ő ezt énekelte. Tehát, hogy saját magát kísérte marimbán, egy dél-amerikai fiú, és egész jó német kiejtéssel. Nyilván nem Dietrich Fischer Dieskau felvételeit fogjuk most elrakni a fiókba, és mostantól kezdve vele hallgatjuk, de az egésznek volt egy ilyen cirkuszi mutatvány jellege, most a szónak a bizonyos értelemben a nemes értelmében, tehát hogy tényleg az ember megsüvegeli az ilyen jellegű produkciót. A legvégén pedig 10-en eljátszották Vitor Lutoslavski Paganini témára írt variáció sorozatát, eredetileg egy zongoramű, egész jópofa ügyes átiratban, és hát az valóban egy showpiece volt, tehát hogy tényleg talán még koreográfiája is volt annak, ahogy az ütő hangszeresek játszottak. Egy 80 perc zene, nagyon üdítő volt, nem volt különösebben mély, és talán az, hogy most kicsit a revű irányába ment el Tim Palmernek a gondolkodása, az talán annak is tudható be, hogy ez a projekt, ez éppen idén lesz 10 éves, tehát hogy az a turné, aminek a keretében most Budapestre is ellátogattak, ez egy jubileumi turné volt, és talán ennek köszönhető, hogy picit talán látványosabb volt, és kevésbé volt mély az a műsor, amit hallottunk.
0: Sajnos felvételünk nincs erről a koncertről. Ravel művét idézzük, Kupren sírja, tudnék átiratban ez is elhangzott ezen a koncerten. Itt most Holló Aurél átiratát hallják az Amadinda együttessel.

0: 22-én a Műpában volt az Anyegin koncertszerű előadása. Bóka Gábor hallgatta meg ezt az opera előadást.
1: Különös együttállás, hogy ahogy 2008-ban is néhány hónapon belül Fidelio és Anyegin előadásokról beszélhettünk egymás után, úgy most is egy héten belül Fidelio és Anyegin előadásokról beszélhetünk Budapesten. Igaz, akkor két operaházi felújítás követte egymást, most pedig két különböző játszóhelyen, a Fideliót az Operaházban adták elő, az Anyegin pedig a Nemzeti Filharmonikusok operabérletének koncertjeként került színre a Művészetek Palotájában. Különbség az is, hogy míg az operaházi két Fidelio produkció között nincsen semmi kontinuitás az előadókat illetően, addig a mostani kritika tárgya az Anyegin koncertszerű előadása esetében van kontinuitás az egykori, most már lassan majdnem két évtizeddel ezelőtti operaházi produkcióhoz képest, mégpedig több személy is megegyezik az akkori előadó gárdával. Mindenekelőtt az, aki miatt elsősorban kíváncsi voltam erre a koncertre, és ő nem más, mint Kovács János, aki ezen az estén vezényelte az Anyegint. Nem szeretek nagy szavakat használni, de most nagy szavakat fogok használni. Életem egyik legnagyobb zenei élményének tartom azokat az egykori 2008-9-10 táján hallott operaházi Anyegin előadásokat, amelyeket Kovács János vezényelt. Teljesen új, legalábbis számomra új arcát mutatta meg akkor Csajkovszki partitúrájának. Nem a nagy romantikus szertelenséget, hanem a csodálatosan kimunkált, a részletgazdagságban is egységes képet mutató, a líraiságot nagyon következetesen és konzekvensen formába öntő Csajkovszkit mutatta ő fel nekünk akkor. És az az igazság, hogy az, amit visszavett egy kicsit a túláradó érzelmekből, az inkább erősítette ezeknek a hitelességét, nem pedig gyengítette. Nagyon-nagyon kíváncsi voltam, hogy ilyen, vagy pedig másmilyen Anyegin felfogással fogunk-e most találkozni. Egy másik zenekar, másik énekkar, és hát ne felejtsük el, hogy majdnem két évtized elteltével. Nos, amennyire megállapítható ez, régi emlékeket felvétel hiány felidézve, Kovács Jánosnak a felfogása alapvetően nem változott. Most sem a túláradó érzelmekre, hanem a jól formáltságra, a szépen megformáltságra, azt is mondhatnám, hogy a romantikus zenén belül a már-már klasszicista megformáltságra helyezte a hangsúlyt az Anyegin interpretálásakor. Ha különbséget lehetett felfedezni, talán abban, de ezt bizonytalanul mondom, hiszen még egyszer mondom, a múlt ködébe vész egy kicsit, amivel most összehasonlítást teszek. Szóval talán, minthogyha a tempók néhány pillanatban egy kicsit lelassultak volna, és ez egy picit visszaemlékező ízt adott az egész előadásnak. Igaz, ezt erősítették nyilvánvalóan a koncert körülmények is, meg az, hogy két szereplő, az Olgát éneklő Mester Viktória, illetve a Lenszkit éneklő Brickner Szabolcs is, ha nem is mindegyikük a premieren, de hát az akkori előadásoknak mindketten résztvevői voltak. Méltán léptek fel most is egyébként a szerepükben, különösen Brickner Szabolcs, akinek ugye a szerepe jóval nagyobb, terjedelmesebb, és ha szabad képzavarral élem, látványosabb, hát nagyon látványos sikert is aratott, a Tapsokban decibelekben is mérhető volt, és joggal, mert azt hiszem, hogy ő most van pályája csúcsán, különböző színpadokon, koncertpódiumokon rendre felsőfokú jelzőkkel illetjük az ő teljesítményét, és most sincsen okom rá, hogy ezzel fukarkodjak. Mester Viktória pedig azt mutatta meg nekünk, hogy Olga szerepe is szerep, attól még, hogy a három fő szereplőhöz képest talán egy kicsit háttérbe szorul, egyrészt a drámai megformálása cseppet sem elnagyoltabb Csajkovszki részéről, mint a többieké, másrészt pedig igenis nagyon sok érzelmet lehet megmutatni ebben is. Tatjana és Anyegin szerepét vendégművészek énekelték. Anna Sapovalova volt Tatjana. Azt kell, hogy mondjam, hogy úgy robbant be ezúttal első megszólalását követően a első rész közepén Tatjana levél jelenetével, mint amilyen sikert a legnagyobb világsztárok szoktak aratni. Itt nem volt kecmec, az a helyzet, hogy ez egy felsőfokú produkció volt. Tatjana levél jelenete nem csak azért nehéz, mert hosszú. Nem csak azért nehéz, mert nagyon sok elvárásunk van korábbi nagyszerű előadóktól, de azért is, mert ennek a megformálása a kicsit széteső, az epikus jellege miatt nagyon nehéz tud lenni. És nagyon fontos, hogy az énekesnőnek meglegyen rá a képessége, hogy egy egységes ívet úgy zenei, mint érzelmi ívet tudjon építeni ebben a jelenetben, és azt gondolom, hogy ez Anna Sapovalovának nagyon is sikerült. Más kérdés, hogy az egész szerepnek talán nem volt olyan nagy íve, gondolok itt arra, hogy az igazi nagy megkeseredettség az utolsó felvonásban talán nem volt olyan éles és metsző, mint amit láttam másoktól, de nem biztos, hogy ez hiányosság, lehet, hogy ez mindösszesen szerepfelfogás kérdése. A három főszereplő közül általában az Anyegint alakító szereplőknek van a legnehezebb dolga, mert bármennyire is ő a címszereplő, Csajkovszki talán az ő szerepét formálta meg a legkevésbé érdekesen, érdekfeszítően, talán inkább azt mondanám, hogy a leginkább titokzatosan. Minden esetre Alexej Markovnál hallotta már izgalmasabb Anyegint, azt viszont nem lehet elvitatni, hogy a lírai bariton, maga a hanganyag nagyon szép, és hogy a formálás, amit hallottunk, az ez esetben is felsőfokú volt. Talán egészen egyszerűen arról van szó, hogy nem az énekes, hanem maga a szerep az, amivel nehezebben tudunk azonosulni. Szintén kiváló volt a Gremlin herceget alakító Konstantin Fedotov. Színpadon talán zavarna, hogy valós életkora látványosan fiatalabb, mint a szerepé, amit megformál. Koncertszerű előadás lévén azonban ezt nem éreztem problémának. És hát kiválóak voltak a Nemzeti Énekkar közreműködő művészei, Varga Szatmár Judit Larina asszonyként, Filipjevnaként Lehőc Andrea, különösen szeretném kiemelni, illetve Körmendi Flórián Monsieur Triqué szerepében, akit hallottunk már akár ennél nagyobb szerepekben is, de mindig és most is az a nagyon szép, karcsú, lágy tenorhang, ami nagyon szép, míves dallamformálásra képes, nos ez itt azt hiszem megint csodálatosan bebizonyosodott, hogy Körmendi Flórián ennek a birtokosa. És hallhattuk még két kisebb szerepben Labant Árpád Bencét is. A Nemzeti Filharmonikusok és a Nemzeti Énekkar nem elsősorban technikai, hanem inkább szellemi értelemben nyújtott felsőfokút ezen az estén. Apró botlásokat hallhattunk, különösen, hogy viszonylag közelültem a pódiumhoz, ezek még inkább lelepleződtek, de nem tudtak igazán elkeseríteni, elkedvetleníteni, mert az egész előadásnak a szellemisége az bizony olyan volt, hogy ez a sajnos itthon nagyon régen hallott darab megelevenedett előttünk, és nagyon kínzóvá váltak a kérdései. Kínzóvá vált azonban sajnos az a kérdés is, hogy milyen előkészítés előzte meg a produkciót technikai értelemben. Rossz volt látni, hogy ugyanazt a sokszor pontatlan fordítást, feliratozást láttuk, amit annak idején az Operaházban, egész pontosan ugyanazokkal a helyesírási hibákkal.
0: A levélária következik.

0: Április 22. Zeneakadémia nagyterem, Liszt Krisztus. Csodálatos mű, bár egyesek azt mondják, hogy egy kicsit hosszú, de hát ez azt hiszem, hogy előadás függő. Csengeri Kristófot kérdezem, most hosszúnak érezted?
1: A válasz egyszerű, igen, nagyon hosszúnak éreztem, és ezt nem negatívumként mondom, hanem egyszerűen tulajdonságként. A Krisztus Liszt egyik főműve, sokak szerint talán a főműve, és ehhez képest ugye meglehetősen szomorú az a körülmény, hogy ez a mű ez nagyon ritkán szólal meg, még a magyar koncerttermekben is. Azt hiszem, hogyha volna valamilyen nagyon megbízható statisztikánk arról, hogy mely évadokban volt hallható és mikor nem, akkor most eléggé figyelemre méltó adatokhoz jutnánk, mert én például azt hiszem, hogy több évad is eltelt az elmúlt években, amikor nem volt hallható ez a kompozíció. Ugye 3 óráról beszélünk, ezt a koncertet este 7-kor kellett elkezdeni, 2 szünettel szólal meg a Krisztus, és egészen 10:30-ig tart, tehát a hosszúság az mindenképpen hozzátartozik a műnek a tulajdonságaihoz, és ahhoz a körülményhez is, amit talán úgy lehet megfogalmazni, hogy ez a mű, ez egy nagy feladat az előadók számára, és egy nagy feladat a zenehallgató számára. Tehát nagyon sokat követel, és Liszt nem enged a követelményeiből, tehát nem adja olcsón az élményt és a befogadásnak a lehetőségét a zenehallgató számára sem. Ricardo Frizza vezényelte a koncertet, a rádió művészeti együttesei közül a rádió énekar és a rádió szimfonikus zenekara működött közre. Molnár Ágnes, Gál Erika, Horváth István és Brez Gábor volt a 4 szólista, és azt hiszem, hogy az nagyon fontos, hogyha elmondjuk erről az előadásról, hogy sikerült megbirkóznia azzal a problémával, amit a mű felvett, nevezetesen, hogy ez nem egy elbeszélő mű, tehát például nincs tesztó, és nem is drámai, tehát nagyon kevés a drámai pillanat ebben a műben, hanem inkább egy szemlélődő, kontemplatív, meditatív tételsor, képek sora, hogyha úgy tetszik, és ez a karmesternek egy olyan feladatot ad, hogy nyilvánvalóan nem kapaszkodhat meg a drámaiságban, mert az nagyon ritkán fordul elő, tehát nem a feszültséget kell fenntartani, hanem a karakterizálás intenzitását. Ráirányítani a hallgató figyelmét a karakterek és a komponálásmódok változatosságára, és ez azt hiszem nagyszerűen sikerült ebben az előadásban, sőt az is nagyon jól sikerült, hogy a stílus rétegeknek a sokfélesége is remekül, plasztikusan megjelent a zenehallgató előtt. Ugye mire gondolunk? Például arra, hogy az első rész, abban sok a pasztorális megszólalásmód. Ez kifejezetten a fényes hangzással, a derűvel hozható összefüggésbe. Az egész művön viszont végigvonul a Gregorián hatása, amire azt szokták mondani, hogy ezt nem tudja a zenehallgató egy az egyben észrevenni. Nem tud erre úgy felfigyelni, ha csak nem egy elemző hajlamú zenetudósról van szó, tehát ez a hallgató számára nem olyan egyszerűen megközelíthető, de azt mindenképpen érzékeltetheti az előadás, és érzékeltette is, hogy vannak a műnek kifejezetten fegyelmezett, aszketikus, archaikusnak is nevezhető rétegei, ez megint egy második stílus réteg, ami nagyszerűen világosan felszínre került ebben a tolmácsolásban. És van egy harmadik, a Wagner hatások. Tehát sokszor tapasztalunk olyan kromatikus fogalmazásmódot, amiről nyilvánvaló, hogy azért ott van Wagnernek az inspirációja ebben a műben. Tehát valamilyen módon az intenzitásnak az egyenletessége nagyon fontos volt ebben az előadásban, fontos erény volt, és az is fontos volt, hogy meg tudta mutatni a műnek a stilális konglomerátum jelleg. Tehát a sokféleséget. Hadd mondjam el, hogy a rádiókórus nagyon jól helytált, ugye itt is el kell mondani, hogy többféle megszólalásmódra volt lehetősége, és ezeket ki is használta, mert van olyan tétel a Krisztusban, ahol nagyon visszafogottan, nagyon kamara jelleggel szólal meg a kórus, orgona kísérettel, és van olyan, ahol viszont a teljes énekkari zengést meg lehet mutatni. Aztán nagyon fontosak a szólista közreműködések, egy nagyon egyenletes, egy nagyon kiegyenlített szólista gárdát sikerült összeállítani, amiből persze ki kell emelni Brecz Gábornak a baszbaritonját, mert ugye van 2 olyan tétel, a 8 boldogság és a 3. részben a Tristis est anima mea, amely alapvetően a baszbaritonra, pontosabban a baritonra épít, és ezeket nagyszerűen tolmácsolta Brecz Gábor, tehát valamelyest azért az elmondható, hogy a 4 szólistának a feladatai közül a Krisztusban a mély férfi hangnak a funkciója kiemelkedik.

0: Jonas Kaufmann volt ismét Budapesten, ilyen nagy sztár és nagyon szereti a közönség. Azóta a koncertjének a cím, hogy Mein Budapest. Hát kérem szépen számára Budapest, Kálmán Imre, Lehár Ferenc, de hát azért érdekes, mert itten Erkel is, a Bánkván például, és Goldmark is szerepelt a műsorban. Érdekes koncert, Cigányváró is volt. Már is László Ferenc a szó.
1: Nem először énekel operettet Budapesten Jonas Kaufmann, hiszen tudjuk jól jött ide kiterjedt operett programmal már, és volt egy olyan dalestje, egy olyan komoly dalestje, amelynek az egyik ráadásaként elénekelte a Mondd meg, hogy imádom a pesti nőket című slágert, ráadásul részben magyarul. És hogyha hihetünk annak, amit Jonas Kaufmann ezen a mostani koncerten keresetlen szavaival elmondott, akkor voltak éppen ebből a ráadásból lelkedzett az a program, és az a lemez, a Mágise Tűne című lemez, amely a monarchiának, a monarchia korszakának magyar operettjeiből, illetve magyar témájú operettjeiből, illetve magyar zeneszerzőitől válogatott össze egy lemezre valót.
0: Ez érdekes dolog, mert ugye az operettet nálunk hagyományosan egy idő óta illik lenézni, és én a múltkoriban hallottam a Vigözvegyet a Metből közvetítve, és egészen elképesztően tetszett. A zene is tetszett. Ugyanakkor nem olyan régen hallottam egy, nem mondom meg, hogy melyik színház van, nem Budapesten, és hát elég siralmas volt.
1: Hát igen, az operett az nagyban előadó függő, az egy előadó központú műfaj, nagyon sokat tud rajta emelni egy ihletett előadó, illetve ihletett előadás, de ugyanakkor azt is fontos megemlíteni, hogy Jonas Kaufmann maga is immár elkötelezett harcosává vált, hívévé vált az operett népszerűsítésének, és ennek a lemeznek, ennek az új lemeznek a mondjuk így sajtózása során nagyon sok fontos és érdemi mondatot mond el azzal kapcsolatban, hogy ezek a zeneszerzők milyen magas színvonalon képviselték a maguk nyilvánvalóan könnyedebb művészetét. Ezt kínálta föl számunkra alapélmény gyanánt ez a Mipabeli koncert, ahol Jonas Kaufmann egyébként a svéd szopránnal Malin Biström társaságában énekelt, a Baden-Badeni Filharmonikus Zenekar kísérte őket Johan Rieder vezényletével, és ahol valóban Kálmán és Lehár slágerek sorjáztak, és minden kapcsolatban kiderült, hogy ezek nagyon jó számok, ugyanakkor az is kiderült, hogy mondjuk például a Kálmán slágerek kapcsán azért elő-elő kerül olyasmi is, amit máshogy nem lehet, mint fogalmi és nyelvi zavarként értelmezni. Rögtön mindjárt az első Kálmán szám, amit elénekelt Jonas Kaufmann, részben németül, részben magyarul, a már említett Mondd meg, hogy imádom a pesti nőket, amelyel kapcsolatban rögtön észlelhettük azt, hogy a német szövegben Bécsről van szó, meg a Práterről, ezzel szemben a Harsányi Zsolt által elkészített magyar szövegben a Lánchídról és Budapestről, és a feliratozón pedig néha még ennél is cifrább variánsok alakultak ki. Vagyis, hogy az operettnek lényege az, hogy nagyon alakulékony a természete, és hogyha ebben a számban megcsodáltok, hát a Marica grófnőnek a másik számában, a Szépváros Kolozsvár kezdetű kettősben pedig még jobban rácsodálkozhatunk azon, hogy hát németben Varasdint énekelnek, nagyon kevés köze van, és igen távol fekszik Kolozsvártól. Ráadásul, amikor ehhez képest, vagy ehhez kapcsolódóan még táncra is perdül Jonas Kaufmann, akkor ő nem azt a bizonyos magyaros táncot járja, hanem azt a táncot próbálta meg felidézni számunkra, amely táncformában az a szám valójában íródott, a Simi Foxot próbálta felidézni mozdulataival, egy-két mozdulatával egyébként hitelesen Jonas Kaufmann, ami számunkra meglepő, mert mi azt szoktuk meg, hogy ilyenkor kirakjuk a csárdást, pontosabban az előadók olyan nagyon magyarosan táncolnak. Ettől függetlenül valójában a műsornak ez a magyaros jellege igen jól kidomborodott, azzal együtt is, hogy számomra az operett számokban azok voltak a legmeggyőzőbbek Jonas Kaufmann előadásában, amelyek magyar szerzőtől származtak ugyan, de nem voltak effektív módon magyarosak. Például Lehárnak a Volga dala, vagy éppenséggel Lehár Friderikájából a ifjú Goethének juttatott Ó lányka, ó lánykám, ezek csodálatosan feküdtek Jonas Kaufmannnak, és nagyon szépen bizonyított egyébként a többi számban is, ugyanakkor felmerülhetett vele kapcsolatban az, hogy amikor viccelni kell, amikor humorosnak kell lenni, akkor Jonas Kaufmann egy picit rákapcsol, egy picit erőből próbálja megoldani a humorosságot, a forszírozással, és azt tudjuk jól, mondjuk éppenséggel operett élményeink kapcsán, hogyha nagyon erőltetik, akkor nem feltétlenül válik olyan oldottá a humor. De ha már a magyaros jelleget hangsúlyoztam, akkor meg kell említeni, mint ahogy már te is utaltál rá, hogy elhangzott két opera ária is. Elhangzott a lemeznek címadó Mágise Tűne Goldmark operájából, jelzem egyébként, ez a szám lógott ki leginkább tematikailag az egész programból, és az első részt a Hazám hazám zárta a Bang Bangból, és ez igazi katartikus nagy élményt szerzett az ott lévő közönség számára, mert hogy nem egyszerűen csak arról van szó, hogy Jonas Kaufmann egy nem magyar ajkú énekestől elvárható maximum szinten teljesítette a szöveget, vagyis hogy gyakorlatilag úgy énekelte el, minthogyha magyar lenne. Persze könyveljük el azt, hogy az úgy meg a hogy fordulatokat egy nem magyar ajkú nem tudja a gyét kimondani, de még a szóhatárok, a fogalmi rendszer is rendben volt a számmal kapcsolatban. De ez mellékes volt ahhoz képest, hogy egy nagy tenor hangján a lehető legátéltebb formában hallhattuk ezt a számot, és ez nagyon erősen érvelt amellett, hogy a Hazám hazám valójában igenis egy nagy, mondjuk így egyetemes népszerűségre is érdemes operasláger lehetne, ha többet hallanánk másoktól. És ez sokkal fontosabb, mint az, hogy egyik-másik hangzónak a mondjuk így idiomatikus jellege az talán csorbult volt. Ha most már a másik résztvevőről, Malin Biströmről kell szót ejtenem, ő egy picit inadekvát volt sok pillanatban. Egyrészt azért, mert minthogyha az arc kifejezésének nem jutott volna tudomására, hogy operettet könnyeden szokás énekelni, nagyon komolyan, helyenként tragikus arc kifejezéssel énekelt. Másrészt az oldottság, például amikor táncolni kellett, neki sem volt a leginkább sajátja. Így amikor például elénekelte a Judittával, vagy az Ajkamról oly forró a csókot, amelyet emlékeinkben úgy őrizhetünk mondjuk Anna Netrebko előadásában, hogy a közép részben még a cipelőjét is lerúgja és betáncolja az egész pódiumot. Nos, ebben a részben Biström nagyon visszafogottan illegette magát. Nehéz is lenne besorolni, hogy a táncmozdulatok mely táncot próbálták fölidézni. Amikor egyébként keringőzni kellett, akkor úgy ő, mint Jonas Kaufmann igazán láthatóan otthonosan mozgott a keringő világában. És hogyha már a keringő felé fordítottam a szót, akkor valami hasonló mondható el a zenekarról is. Amikor a saját idiomájukban játszottak, vagyis mondjuk keringőt, vagy éppenséggel Strauss indulót, akkor nagyon együtt volt a zenekar. Amikor magyarosan a magyaros motívumokat kellett játszani, akkor érezhetően úgymond beletanultak ebbe a világba, azzal együtt is, hogy azt azért még ekkor is erészben is észlelhettük, hogy az egyébként távol-keleti első hegedűs valamilyen oknál fogva nagyon érzékenyen reagál a magyaros hangzásvilágra.
0: Következzék a Hazám hazám Jonas Kaufmannnal.

0: Április 25-én és 26-án a BMC-ben rendezték a második Magyar Kürt Fesztivált. Ifjabb Bazsinka József Szőke Zoltánt még az esemény előtt kérdezte.
1: Az első és a második Magyar Kürt Fesztivál között röpke 31 esztendő telt el. Milyen volt az első, illetve mi várható ezen a másodikon?
2: A második Magyar Kürt Fesztiválnak az ötlete az a 30 éves évforduló kapcsán merült föl. Tekula Endre és a Magyar Kürtös Jövőért Egyesület ötlete volt ez. Arra gondoltunk, csinálunk egy olyan fesztivált, ami nekünk szól, ami a magyar zenei életnek, a magyar kürtös életnek szól. Szeretnénk megmozgatni mindenkit, aki egy picikét is érdekelt ebben a kis szeletkéjében a zenei életnek, a zeneiskolásoktól kezdve egészen a nyugdíjas kollégákig igyekszünk mindenkinek egy picike kis szerepet juttatni, egy kis lehetőséget adni, vagy az érdeklődésüknek megfelelő koncerttel, programmal kedveskedni. Még annyit kell hozzátegyek, hogy a kürt hangszergyártók, kiállítók, tartozékgyártók listája viszont kifejezetten nemzetközi, úgyhogy ebben a szegmensben nagyon erős nemzetközi felhozatalt tudunk biztosítani a két nap során.
1: Mit kaphatnak a szakmabeliek, vagy akár növendékek egy ilyen találkozón keresztül most, és mit kaphatnak az érdeklődők?
2: Kezdem a fiatalokkal. A Magyar Kürtös Jövőért Egyesületnek a nevében is benne van. A célja az utánpótlás nevelés, a fiatalok segítése és a szakma felé való irányítása. És ezért nagyon erős lesz a két nap során a zeneiskolásoknak szóló tájékoztató ismertető programok, és a tehetséges fiataloknak a szerepléshez való juttatása is. Itt gondolok arra, hogy a nap során lesznek bemutató tanítások, olyan elismert zeneiskolai tanárok jönnek megmutatni a módszerüket, ami hosszú évtizedek óta bizonyít, és gálakoncert lesz a zeneiskolás, zeneművészeti szakközépiskolás sikeres növendékek részvételével. Ezen kívül a profi irányba mozduló kürtös növendékeknek igyekeztünk olyan kürtösöket meghívni, akik Európa élvonalában dolgoznak különböző zenekarokban, és ők fognak mesterkurzusokat tartani. Ennyit a szakmai részről, és természetesen a kiállítók és más szakmai személyiségek félórás-órás prezentációt, előadást fognak tartani különböző mindenkit szakmát érintő témákban. Na most Tarjáni Ferenc és a Magyar Szerzők Művei. Ugye hát volt egy egész sorozat ilyen mű, ami megszületett, aztán Tarjáni bemutatta, esetleg a rádióban Z-felvételt készítettek belőle, és valahogy egy pár közülük bekerült a vérkeringésbe, játsszuk ezeket a darabokat, néhány viszont elkallódott, valahogyan most a perifériára került, és igyekeztünk amellett, hogy Tarjáni Ferencnek emléket állítunk ezzel a koncerttel, ezeket a magyar szerzőknek a műveit visszakapcsolni ismét a köztudatba. Ezek nagyon értékes művek, és feladatunknak tekintjük, hogy ezt az örökséget ápoljuk. A koncertnek bizonyos darabjai ebből a körből valók, vannak más darabok, amik más miatt érdekesek, de ugyancsak 20. századi magyar szerzők művei, és fontosnak tartom kiemelni, hogy az ifjú zeneszerző generációból sikerült megnyernünk egy fiatalembert, aki egyébként a Bartók Konziban kürt szakon is tanul, az ő műve is el fog hangozni. Szegvári Rolandról van szó. Reméljük, hogy nagyon sokat fogunk róla hallani még a jövőben, de ő nekünk nagyon kedves házi szerzőnk, és örülünk, hogy van nekünk.
0: Dávid Gyula kürt versenyét hallják Tarjáni Ferenccel.

0: Velencei találkozások. Ez volt az Orfeó zenekar és Elizabeth Scholl legutóbbi koncertjének a címe. Várgödő Anna mikrofonja előtt Szokos Augustin mondta el gondolatait.
1: A koncertünk műsorát úgy állítottuk össze, hogy az énekes darabok zeneszerzői közül majdnem mindenkinek lesz valamilyen fajta kapcsolata Velencével. Velence ebben az időben, a 17. században egy zenei központ volt. Tulajdonképpen akkor még nem London vagy Párizs voltak a zenének a legfőbb központjai, mint ahogy aztán majd a 18. században lesznek. Itáliába utaztak, Velencébe utaztak a zenészek, komponisták megtanulni az olasz stílust. Miért pont Velencére esett a választás? Ez többek között azért is van, mert az estünk szólistája, neki tulajdonképpen ez az egyik kutatási területe. Élete nagy részét azzal töltötte, hogy ezt a repertoárt nem csak hogy kutatta, hanem modern átírásokat is készített, tehát modern kotta kiadásokat is készített belőlük, illetve elő is adta őket. Úgyhogy tulajdonképpen mondhatjuk, hogy a műsornak a gerincét ő állította össze, amelyhez mi hozzátettünk még hangszeres darabokat. A koncert első részében egyházi darabok, tehát az egyházi repertoárt mutatjuk be, a második részben pedig világi darabok, dalok, opera részletek, opera jelenetek. A helyzet az az, hogy igazából a kornak a zenei nyelve olyan, hogy ebben az időben már az egyházi zenébe is beférkőzött az operai stílus, tehát tulajdonképpen pont ez az időszak az, amikor az egyházzene elkezdett koncertáló olyan fajta zenei anyagokat, figurális zenei anyagokat tartalmazni, amelyek igazából a világi zenéből jöttek. Tehát ezek a zeneszerzők használják legelőször ezt a technikát. Annak ellenére, hogy nyilván minden zeneszerzőnek megvan egy sajátos zenei nyelvezete, ennek ellenére mégis lesz egy olyan egységes nyelv, ami összeköti a teljes műsort, a koncerten elhangzó műveknek a stílusát. Az Orfeó zenekarral mi elsősorban inkább 18. századi vagy későbbi zenék szoktunk játszani, szóval ez igazából mondhatjuk azt, hogy egy ilyen kalandos kitekintés egy korábbi korszaknak a hangulatába, a világába. Emiatt a közönségnek is érdekes lehet, tehát például a különleges zenék mellett igazából különleges hangszereket is fognak hallani, amelyeket nem szoktunk gyakran használni, illetve Magyarországon ritkán is hallhatóak. Érdekes most ebben a műsorban, hogy még cinkek is fel fognak hangozni. A cink az, vagy olaszul cornetto, az egy 16.-17. Században rendkívül népszerű hangszer volt, gyakorlatilag a hegedűvel vagy a furujával vetekedett a népszerűsége, és a diszkant változata, amit most itt a koncerten hallanak, az ugyanúgy a szóló hangszeres virtuózitásnak a képviselője volt, mint a hegedű vagy a furuja. Úgy kell elképzelni ezt a hangszert, hogy tulajdonképpen egy átmenet a fafúvós és a részfúvós hangszerek között. A hangszer neve egyébként azt is jelenti, hogy szarvacska, ezúttal a formájára, ugyanis egy furujával vagy oboával ellentétben nem egyenes a hangszertest, hanem ívelt, tehát egy ilyen szarv formájára görbül. Ugyan fából van a teste, viszont részfúvós technikával kell rajta játszani, tehát tulajdonképpen hasonlít a mai részfúvósokra a fúvókája, bár annál sokkal kisebb, és gyakran emiatt trombitások szoktak rajta játszani. Érdekes hangszer, és olyan szempontból talán még felül is múlja például a hegedűt, vagy bármilyen más hangszert, hogy a korban azt tartották róla, hogy ennek a hangszernek a hangja hasonlít a leginkább az emberi hanghoz, vagyis az énekléshez.
0: Rosa Müller Sonata Quinta a Tre című művét idézzük.

0: Ezzel véget ért az új zenei újság. Várgedő Anna társszerkesztő és Bozzai László hangmérnök nevében búcsúzik a szerkesztő Kovács Sándor.
1: Csütörtöki műsorunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. A muzsikus legendák adásában Piero Capuccilli baritonénekes életét és munkásságát idézzük fel.
2: Capuccilli szkárpiája nem hörgő zsarnok volt, hanem sokkal veszedelmesebb. Hideg, elegáns, uralkodó alkat. Ez Puccininél sokkal hatásosabb is, mert a figurai nem pusztán egy gonosz rendőrfőnök, hanem szinte ragadozó úriember.
1: Muzsikus legendák. Kedden 18 órakor a Bartók Rádióban. Az Éjszakai Jazz Club adásában a Dés András Quartet Decisions We Make című lemezét mutatjuk be. A Bécsben élő ütőhangszeres zeneszerző művésztársaival dallamos, táncolható grúvokat, színes zenei világot hozott létre. A különleges ütőhangszer apparátushoz trombita, zongora és elektromos gitár társul. A Dés András Quartet új albuma kedden 22 óra 58 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. Huszonhárom óra. A Bartók Rádióban.
3: Köszöntöm az Ebu Jazz hallgatóit, a szerkesztő Weisz Gábor nevében is Fellegi Lénárdot hallják. Mai összeállításunkban 2023. július 26-i fellépést elevenítünk fel Marseille-ben az Öt Kontinens Jazz Fesztiválon a Michael Leonhard Orchestra és Jay Swiss rapper közösen lépett fel. A formáció vezetője Michael Leonhard trombitás, Jason Marshall baritonszaxofonon játszik, Max Pinto fuvolán és baritonszaxofonon, Guillaume Letil cellón, Joe Martin a bőgős, A.J. Strickland a dobos, Elizabeth Pupo Walker ütőhangszerekkel játszik, Lionel Hampton, Wayne Shorter, Ali Shahid Muhammad szerzeményeket hallunk, de zömében Michael Leonhard témái szólnak. Rögtön az első, Snake in the Hole címmel, majd a Hams Hump következik, utána White Nile, majd a Dolores, The Three Marys és Footprints, utána az Electric Relaxation, majd a The Chase, What's Love, Blackout és Golden fér bele a mai összeállításba.

0: said what? I said it feels so. Shine light. I am. You are. Right? I said we are. One more time, y'all. What? I said it feels so. Shine light. I am. You are. Yeah, I said we are golden. Y'all feeling good, Marseille? You all looking golden. I'm loving the love, y'all. I'm loving the love. Feel so golden, y'all. If you look, si, si vous aimez les mots, c'est moi, mais la musique, c'est tout Michael Lennart, y'all. Tout la musique. Come on, y'all.
1: Yo, yo, yo, yo. Say the teamwork.
2: A mai Ebu Jazzben a Michael Leonard Orchestra és Jay Swiss rapper koncertjét hallhatták. Az elhangzott témacímek Snake It The Hole, Humps Hump, What Nile, Dolores, The Three Merchant, Footprints, Electric Relaxation, The Chase, What's Love, Blackout és Golden. Marseille-ben az Öt Kontinens Jazz Fesztiválon 2023. július 26-án készült a felvétel. Így ért véget a mai Ebu Jazz. A szerkesztő Weisz Gábor nevében is köszönöm a figyelmüket, elhangzott műsorunk meghallgatható újra a mediaclick.hu oldalon. Fellegi Lénárdot hallották.
3: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 23 óra 55 perc. Híreink következnek.
4: A mikrofonnál a szerkesztő Jávor Miklós köszönti Önöket. Közösségi oldalán osztotta meg a parlamenti alakulóülés és az azutáni ünnepség menetrendjét Magyar Péter. A leendő miniszterelnök megismételte, hogy jövő szombaton 10 órakor kezdődik az országgyűlés alakulóülése. A kormányfő megválasztása várhatóan 15 órakor lesz. A miniszterelnök ezután esküt tesz és beszédet mond. Az eseményt kivetítőkön közvetítik a Kossuth téren, ahol 16 órától zenés, táncos ünnepséget tartanak díszszemlével és ünnepélyes zászló felvonással. Az Egyesült Államok holnaptól 25%-ra emeli az Európai Unióból származó gépjárművekre kivetett vámokat. Donald Trump a döntését azzal indokolta, hogy szerinte az EU nem tartja be a közös kereskedelmi megállapodást. Az intézkedés a személy- és tehergépjárművekre is vonatkozik. Az amerikai elnök hozzátette, a vámok elkerülésének egyetlen módja, ha az európai cégek az Egyesült Államokban építenek gyárakat. Idehaza holnap kezdődik a tavaszi érettségi időszak. Reggel 9 órától magyar nyelv és irodalomból, valamint magyar, mint idegen nyelvből adnak számot tudásukról a diákok. Magyarból középszinten több mint 76 ezeren, emelt szinten csak nem 2500-an vizsgáznak. A teherautó és buszvezetőket ellenőrzi a rendőrség holnaptól egy héten át az utakon. A többi közt a vezetési és pihenőidőt, a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos szabályok betartását, a beutazás, illetve a belföldön tartózkodás jogszerűségét, valamint a járművek műszaki állapotát vizsgálják. Manga napot tartanak jövő szombaton a Néprajzi Múzeumban. Az alkalomból tematikus tárlatvezetéseken, múzeumpedagógiai foglalkozásokon és előadásokon mutatják be a múlt hónap végén megnyílt hokusai kiállítás érdekességeit, valamint a kortárs japán képregény és anime világát. A résztvevők kipróbálhatják az origamit, de meditációval, teaszertartással, harcművészeti bemutatóval és koncerttel is készülnek a szervezők.

0: Napos száraz idő valószínű holnap is, legfeljebb a Dunántúlon lehetnek fátyol felhők. Többfelé megélénkül, a Kisalföldön megerősödik a szél. Hajnalban 3-9, holnap napközben 23-28 fok várható.
1: Híreket hallottak. Azoknak a kedves hallgatóinknak, akik velünk tartanak, Notturno címmel klasszikus zenei összeállítást sugárzunk reggel 6 óráig Németi Attila műsor vezetésével. Azoktól pedig, akik pihenni térnek, a szózat hangjaival búcsúzunk.

Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Németh Attila köszönti Önöket a Notturno kis csapata, Katona Márta és Papp Sándor nevében. Vainő Rajtjó a 20. század elejé finn zeneszerzők közé tartozik, a modernista irányzat egyik úttörője volt Finnországban. A zenéjében gyakran keveredik a késő romantikus és az impresszionista hangzás. Nem tartozik a legismertebb komponisták közé, de azt mondják, hogy a művei igazi gyöngyszemek. A Hattyúk szimfonikus költemény egy igazi impresszionista karakterdarab, és ez a természet szépségét, és természetesen a Hattyúk méltóság teljes mozgását idézi meg zenében.

A Finn Vainő Rájtjó Hattyúk című zenekari művét hallottuk a Finn Rádió zenekar előadásában. A költemény finom légiességét egyébként a hangfogóval játszó fúvósok, meg a sűrűn tremolózó vonósok adták meg. Maradunk a madaraknál. Nyikita Koskin gitárdarabjának címe a Madarak bukása.

Garán Lisztesz előadásában hallottuk Nyikita Koskin gitárdarabját, aminek címe A madarak bukása. A horvát klasszikus gitáros számos nemzetközi versenyt megnyert, Split városában született, és tanulmányait a Zágrábi Zeneakadémián végezte. Costanzo Porta, illetve Carlo Gesualdo kórus műveit halljuk.

Costanzo Porta és Carlo Gesualdo kórusműveit a Banchieri énekegyüttes adta elő, vezényelt Szabó Dénes. Ottorino Respighi zenetudós is volt, a legismertebb zeneművei a szimfonikus költeményei, a Puccini utáni korszak egyik nagyon fontos figurája, D-moll prelúdiumát halljuk.

Ottorino Respighi D-moll preludiumát David Ramsey játszotta. Respighi tanult Nikolaj Rimszkij-Korszakovnál Szentpéterváron, tőle leste el a zenekari hangszerelés mesterségét, aztán hosszú ideig tanított Rómában, fontos alakja volt az olasz zeneéletnek. Wagnertől következik a Tristán és Izolda előjátéka.

A Tristán és Izolda előjátékát hallottuk, Wagner felbecsülhetetlen értékű zenéjét. A Zay család többféle gyűjteményt hagyott hátra, volt benne könyvtár, levéltár, festmények, kották. Zay Ugróc, a Zay család kastélya birtoka, hely névre utal. Mi most a Zay Ugróci gyűjtemény részleteit halljuk.

A Zajugróci gyűjtemény részleteit Ginzeri Enikő játszott a cimbalmon. Ernest Chausson gazdag családból származott, a festészet, az irodalom és a zene iránti érdeklődése mindig nagyon erős volt. A Szerelem és a tenger költeménye ciklus következik, Ernest Chausson híres műve.

Ernest Chausson zeneművét hallottuk, a Szerelem és a tenger költeménye. Ivanás Soha énekelt a Lengyel Szimfonikus Zenekar élén. A komponista a Párizsi Konzervatórium zeneszerzés osztályán Jules Massenet-tól tanult. Az impresszionizmus egyik előfutárává vált. Telemann Gidor szvitje következik.

Telemann Gédor Szitjét a barokk zenekar játszotta, vezényelt Jürgen Gross. Most Brahms Opus 10-es 4 balladáját játssza Paul Lewis, aki brit zongora művész, számos rangos nemzetközi zenei verseny nyert meg, a legismertebb kortárs zongoristák közé tartozik, akit nemzetközi versenyek zsűriébe is gyakran hívnak.

Johannes Brahms négy balladáját játszotta Paul Louis, aki nagy hírnevet szerzett Beethoven, illetve Schubert zongora darabjainak előadásával. Több mint 20 évnyi pályafutása során koncertezett a világ legfontosabb koncerttermeiben, például a Wigmore Hallban vagy a Carnegie Hallban. A kritikusok gyakran dicsérik lírai játékát. Két óra van.

A svéd rádiózenekar hangversenye következik, vezénnyel és zongorán közreműködik Maxim Emeljancsev. Elsőként Mozart 488-as körüljegyzékszámú ádor zongora versenyét halljuk. Ezt a remek művet Mozart 1786-ban írta, tehát ugyanabban az évben, mint amikor a Figaro házassága operált. A második tétel az adagio különösen híres szépségéről, kifejező erejéről. Mozart tökéletes egyensúlyt teremt a zongora virtuózitása és az érzékeny zenekari párbeszéd között. A művet sok kritikus a zongora versenyek csúcsának tartja, legalábbis a klasszikus korból.